Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Indítjuk az új napot a megszokott időpontban, a megszokott frekvenciasávon, a megszokott hozzáállással, de mindenképpen a megszokott jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Jó reggelt!

Respect és Take Me Away, 6 óra 8 perc van, május 28-a, Emil és Csanád napja, köszöntjük is őket névnapjuk alkalmából. Ha jól számolom, akkor az esztendő 148. napjánál tartunk, vagyis szilveszterig 217 nap maradt hátra, és van egy ünnepeltünk, ez pont jókor jött, a napokban néztem meg a Netflixen a dokumentum, három részes dokumentumfilmet Kylie Minogue-ról, aki mesélt életéről. Ha esetleg valaki nem tudja, hogy kicsoda az ausztrál poppikon, hát tegyük gyorsan hozzá, hogy hát már 1988-ban meghódította a slágerlistákat, de azóta is sikeres, hiszen az évtizedek során persze nem csak karrierjével, hanem ikonikus megjelenésével, színpadi jelenlétével is popkulturális jelenségé vált. Állítólag az egyik titka az, hogy mindig képes volt alkalmazkodni az aktuális trendekhez, miközben megőrizte a saját stílusát. Ugye 20 évesen tört be a zenei piacra, ő az Ausztrál Szomszédok című filmsorozatban játszott, és felkérték, hogy hát próbálj meg énekelni is. És ezzel a dala jó volt, egy korábbi Locomotion feldolgozás 87-ben, de igazából a zenei karrierje ezzel a dallal indult be. Akkor Jason Donovan meg Kylie Minogue számára írták a dalokat, többnyire egy kapta fára, de gyorsan fogyasztható termék, és tetszett. 58 évet tölt a mai napon Kylie Minogue, Isten éltesse őt, és persze mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek.

Rossz álmok, bad dreams, Teddy Swims alatt hallhattuk, hát reméljük, hogy ezeknek az álmoknak véget tudtunk vetni. Ha ne talán valaki tényleg itt rémálommal küzdött, akkor számára valószínűleg, hogy a Wecker megváltást jelentette. Ritkán szoktam én rosszat álmodni, mint minden ember, nyilván én is, vagy fura. És az ember, hogy felébres, hogy néz a semmibe, ez most mi volt, körülbelül ilyesmi. De emlékszem, ugye, amikor az ember beteg, akkor nem feltétlenül rémálom az, amikor úgy rájön, hanem valami folyton ismétlődik, vagy olyan, amikor beragadsz egy iszabba, kéne szaladjál, és nem tudsz, mert az visszahúzó, roppant kellemetlen, akkor tényleg megkönnyebbülés az ébredés. Legyen minden Wecker megkönnyebbülés is. És sikeres útraindítás, mondjuk úgy. Na, népmesékben, amikor ugye elindultak a... Hát többnyire a harmadik legkisebb királyfi volt az, aki elment szerencsét próbálni, hiszen nem tudott megélni a két nagyobbik bágy mellett. Van ez így. Jó, nézzük a hőfokokat, a hőértékeket, nem veszélyesek, sőt mondhatni kegyesek. 13 fok van itt mi nálunk is, Csíkszeredában is 11-et mérnek Gyergyó Alfaluban, Maroshévízen és a Bucsintetőn pedig 8 Celsius fokkal indul a nap, így hát a hegyvidéken ott esetleg lehet számítani alacsonyabb hőértékre, 6 Celsius fokra a déli Kárpatokban, a Fogaras javasokban, de kicsit Besztercel fele megyünk, akkor ott látunk 1 Celsius fokot, és nyilván az magasan van, az hegyvidéki, nem is települések, inkább ilyen megfigyelő meteorológiai állomások mérik ezeket az amúgy hivatalos országos adatokat. És hogy milyen időre számíthatunk, mert szó volt arról, hogy egy picit visszavesz a nappali hőmérséklet, hogy ma is holnap nem lesz annyira meleg, mint mondjuk tegnap és tegnap előtt volt, és remélhetőleg a szép idő kitart egész hétvégén. Eddig úgy volt, hogy talán valami eső ma, szombaton, és vasárnap este, ha minden igaz, érkeznek az első felhők, és talán a hétfőbe belerondítanak. Ez volt a korábbi prognózis. Ez változhatott. Általában szokott is. Nem mindig jó irányba. Mi azonban reméljük, hogy az a változás az jót hoz. Hadd legyen már a gyerekek napján június 1-én szép idő. Hát, de most komolyan, milyen dolog időjárás részéről belerondítani ebbe a szép ünnepbe? Régi sláger, ismerik, mert felújították, de ez az eredeti. Mert szeretlek téged, Sara perché ti amo, Ricky e poveri. 6:18 van, jó reggelt!

Cupid és 50-50. Na kérem szépen, jó hírem van, és merem, már az, ami az időjárást illeti, merem remélni, hogy ez a prognózis most már nem változik. Nyilván garancia nincs erre. Főleg, hogyha három napon túli eseményekről van szó, vagy egy három naposnál hosszabb periódusra tervezett prognózisról. De egyelőre jól állunk, ugyanis a korábbi eső hullás valószínűsége csökkent, mérséklődött és csúszott arra fele. Minél tovább, annál jobb. Az, hogy most jövő héten kedden vagy szerdán zuhogni fog, tényleg az annyira nem érdekel minket, ahhoz képest, hogy tényleg jó időt kívánunk szombatra, vasárnapra is, a gyermeknapra, hétfőre. Na, hát a helyzet az, hogy igen, lesz némi felhősödés, van némi esélye annak, hogy szombat, vasárnap, hétfőn pici eső legyen, nem nagy a valószínűsége. És ugye korábban arról volt szó, hogy vasárnap este érkeznek az esőfelhők, és hétfőn elromlik az idő. Egyelőre úgy tűnik, hogy a nagyobb valószínűség esemény sorozat az úgy van, hogy hétfő estére érkeznek az esőfelhők, ott már magasabb a százaléka annak, és a valószínűsége, hogy eső legyen 45-50%, hogy hétfőn este esni fog, az már nem érdekel senkit. Maradjon ez így, hideg nem lesz, péntek a legalacsonyabb hőértékkel emelkedik ki, vagy bújik el, inkább csak 19 Celsius fokos csúcsértékre számíthatunk. Az összes többi napon mindjárt 23-24 Celsius.

fokos maximum a legvalószínűbb. Fázni tehát nem fogunk, remélhetőleg ázni sem. És közben nézem, hogy ma még talán zavartalan napsütésnek kerülhetünk. Felhősödés lesz, és a napsütésnek az időtartamát mindenképpen csökkenteni fogja, de nem fog teljesen elbújni a nap. Úgyhogy egyelőre jól állunk, lehetne mondani, bár csak maradna így. 6 óra 26 perckor következzen a napszak talán legfontosabb kérdése. Hol a kávém? Bocs, megkeresem.

Gyere és álmodj, énekelt a Desperado. Hát úgy tűnik, hogy ma sem ússzuk meg forgalomkorlátozás és útlezárás nélkül, úgyhogy a gyere és álmodj, az inkább rémálom ez az autósok számára. Remélhetőleg minél hamarabb túlesünk rajta, ezt már rég elkezdték, már rég be kellett volna fejezni. Hát, na, remélhetőleg most tényleg csak idő kérdése, hogy mikorra jön össze. Ami pedig a mai napot illeti, a Városháza Facebook oldalán közzétette a mai napra érvényes információt, amely így szól, idézem a szöveget. Értesítjük a gépkocsi vezetőket, hogy május 28-án, ez ugye ez a mai nap, a kivitelező elkezdi a múzeum melletti körforgalomnál a központ felé tartó sáv marását. Emiatt a városközpont felé tartó forgalmat átvezetik a városból kifelé tartó sávra, a Betlehem falva felé tartó forgalmat pedig beterelik a Kisköved utcába. A szomszédos bevásárlóközpont parkolójából tilos lesz behajtani a körforgalomba. A munkálat nem érinti a buszok útvonalát, a városi buszokat ugyanis beengedi a kivitelező a körforgalomba. Kérjük, lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, terelőút, Betlen negyed, párhuzamos utcái vagy Fások utca

és Sport utca nyújtotta lehetőség. Na, túl leszünk ezen is. Gigi D'Agostino, vele folytatjuk The Riddle. 6:36 van. Jó reggelt!

Dana Dawson és Romantic World 3:47 múlt néhány másodperccel. Játékot indítottunk el a Star Radio Facebook oldalán. Szólok erről is, ha valakinek nincs türelme kivárni, lecsekkolhatja, ott megtalál minden információt. De mi

Mivel Rácz Gergővel és Orsovai Renivel folytatjuk egy olyan dallal, amely a pénzről szól. Ugye kicsit elgondolkoztam azon, hogy milyen érdekes, hogy különböző nemzetek milyen sok módon fogalmazzák meg azt, hogy megpróbálják előteremteni a napi betevő falatot. Tehát, hogy fizetésért dolgoznak, de ezt nem azt mondom, hogy ahány nemzet annyiféleképpen fogalmazzák meg, de hogy különbségek vannak, az biztos. Például a franciák, ahogy a románok is, ők nyerik a pénzt, a havi bért, a fizetést. Ők ezt nyerik. Gagné l'argent, ahogy mondják a franciák, de románul is, hogy valaki megkérdezi, érdeklődik a fizetésed felől, akkor azt kérdezi, hogy kötkestíts, mennyit nyersz havonta. Ott nyerik. A németek úgy tudom megdolgoznak érte. Hát ha valaki érdeklődik, hogy mennyiért dolgozol, vagy mennyit. Igen, az amerikaiak, az angolok, ők kiérdemlik a havi bért, a fizetést. How much do you earn? Mennyit érdemelsz ki havonta? Mi magyarok, hát szerencsétlenek vagyunk. Mi keressük a pénzt, a havi bért. Mikor a fizetésről érdekel, mennyit keresel? Hát ez a baj, hogy sajnos nem annyit találunk, mint amennyit keresünk. Jóval kevesebben. Ez a mi búbánatunk, vagy hát keresünk jó sokat, csak hát mennyit keresel? Hát 5000 eurót havonta. Nem mondod, de igen. Na jó, és mennyit találsz? Na ez a baj, amikor lejben kevesebb a havi bér, mint amennyit te szeretnél euróban. Ott vagyok, ahol a pénz, vagy ott szeretnék lenni. Rácz Gergő, Orsovai Rene, ahol én vagyok. Jó reggelt!

UB40, here I am, baby, come and take me by the hand, vagyis itt vagyok, baby, gyere, fogd meg a kezemet. 6 perc választ el 7 órától, lassacskán zárjuk a Vekker első óráját, de előtte, ha már szóltam, hogy játékot indítottunk a Star Rádió Facebook oldalán, nos, ha valaki lecsekkolja, megtudja, hogy gyereknapra készülünk a Tomcsa Sándor Színházzal közösen. A nyeremény egy családi belépő a Barátságunk története című előadásra, amit június 1-én hétfőn lehet megtekinteni 11 és 18 órától a moziban. Van egy témánk is ehhez a poszthoz, ami így szól, hogy számodra mi a legfontosabb egy barátságban? Ez kérdés nyilván, és a válaszokat kommentben várjuk. A nyertes választhat a két említett időpont közül, tehát ez vagy hétfő 11 óra, vagy ugyancsak hétfő 18 óra. Az előadás gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt élvezhető. Úgyhogy várjuk a kommenteket. Bedő Erika kolléganőm pedig ki fogja sorsolni a szerencsés nyertest, aki hétfőn, június 1-én hát hasznosíthatja is a nyereményét. Ez a helyzet. That's the way it is. Bruce Hornsby dalát halljuk. Ezzel zárjuk a Vekker első óráját. Hétkor pedig jöhetnek a hírek is.

Bekezdődnek a ballagások. Lezárják a függetlenség sugárutat. Négyes döntőre készül a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A parajdi helyzet továbbra is nagyon súlyos, nyilatkozta az Ager Press hírügynökségnek Petres Sándor, Hargita megye prefektusa.

0: A sóbánya elárasztása után egy évvel a történtek gazdasági és társadalmi következményei továbbra is érezhetők. A középtávú hatások nem csak Parajd, hanem az egész térség gazdaságában és a lakosság hangulatában is megmutatkoznak. A prefektus elmondta, a hatóságok továbbra is dolgoznak azokon az infrastrukturális beruházásokon, amelyek hozzájárulhatnak a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez. Hozzátette, a megyei hatóságok folyamatos kapcsolatban állnak a helyi önkormányzattal és a parajdi lakosokkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyelőre egyáltalán nem kedvező. Mától megkezdődnek a ballagási ünnepségek Székelyudvarhelyen. Délelőtt 10 órakor a Városi Sportcsarnokban a Bábesbolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozat pedagógia, tanító és óvópedagógus szakának diákjai ballagnak, holnap délelőtt 10 órakor a dr. Palló Imre Művészeti Líceum végzősei az iskola udvarán. Szombaton délelőtt 10 órakor a belvárosi református templomban tartják a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjainak ballagását. A többi székelyudvarhelyi középiskola ballagási ünnepségét jövő héten tartják. Burkolathelyreállítási munkálatok miatt a Harvíz lezárja ma a Függetlenség sugárutat, a Betlen negyedi Csorgó környéki egyirányú a Gábor Áron utca és a Kicsiposta közötti szakaszon. A lezárás 9:30 és 13 óra között fog tartani, a betonozást és az aszfaltozást követően ismét elindulhat az autós forgalom az érintett szakaszon. Az U17-es női elit labdarúgó liga 4-es döntőjére készülhet a székelyudvarhelyi Vasas Femina együttese. A 4-es döntőt június 10-én és 11-én rendezik Nagyszebenben. A sorsolás szerint az egyik elődöntőben a Vasas Femina a Krajovai Universitátia ellen játszik, a másikban a Bukaresti Rapid és az FC Argyes Pitest találkoznak. A Vasas Femina megnyerte csoportját, majd a negyeddöntőben hazai pályán 5-2-re győzte le a Prahova Plojest együttesét, így jutott be a 4-es döntőbe. Több tízezer szurkoló érkezik meccsegy nélkül Budapestre a szombati labdarúgó bajnokok ligája döntőre, amelyen a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csapnak össze a Puskás Arénában. A magyar fővárosban közel 4000 rendőr áll szolgálatban a döntő napján. A francia, illetve az angol csapat szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásárolhattak meg, ám több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. A meteorológusok szerint ma is tart majd a nyárias időjárás térségünkben, viszont a széljárás jelentősen megélénkülhet. Csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: The Weeknd és Take My Breath. Hát apropó Weeknd, közeledünk feléje, és ezzel együtt az utolsó tavaszi hónap végéhez is. Ha a mai napot nem számítjuk, akkor összesen 3 nap maradt még hátra ebből a hónapból, ráadásul hosszú hétvége sokaknak, nem mindenkinek, de ugye június 1-e hivatalosan az munkaszüneti nap.
1: Tisztelet a kivételnek, mi dolgozunk.
0: Na de addig azért még van néhány nap, használjuk ki, az időjárása minden igaz kegyes lesz, úgyhogy örüljünk neki.
1: Másnak úgysem igen lehet, lehetne mondani pesszimistán. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
5: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
6: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő

0: tessék, miért parancsol, símát vagy szilvapálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilvapálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil stadnál is.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben 1-es szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Spiller Ray, Sophia Liz Baxter, Groove Jet. 7 óra 22 perc van, fél 8 tájékán a szokás szerint lapszemlével jelentkezünk, de közben van itt egy esemény, amely hát 40 évvel ezelőtt az itt megrázta rendesen a világot, ott szenzáció volt. Ezek voltak az igazi hírek. De annak ellenére, hogy ami történt, az sem Romániában, sem Magyarországon, sem Bulgáriában, tehát Európa keleti felében az országos sajtóerő nem számolt be. Ezt megpróbálták titokban tartani, mi is a Szabad Európa Rádiót hallgatva hallgattuk a képtelenséget. 1987. május 28-án egy nyugatnémet, mert akkor még volt Kelet-Németország, a szocialista, és a nyugatnémet, ugye az a kapitalista, kizsákmányoló imperializmussal az élen. Szóval egy nyugatnémet 19 éves srác, egy bizonyos Matthias Rast elindult a magán repülőgépével. Mert hogy a nyugatiaknak akár ilyen is lehetett a birtokukban, saját repülőgépük. Na, és azt mondta, hogy hát, ő egy kicsit csúfot űz a hát nem a ruszkikból, a szovjetekből, mert akkor még Szovjetunió létezett. Azt mondja, ő gúnyt űz belőlük. És a repülőgépével elindult szépen Szovjetunió fővárosa, mostani Oroszország fővárosa, Moszkva fele. És leszállt a Moszkva téren, tehát bármilyen hihetetlenül hangzik, tehát kicselezte a teljes szovjet légvédelmet, és akkoriban a hidegháborús periódusban, tehát az ilyesmire, most képzeljük el, tehát hidegháború, bármikor valaki megnyomhatja azt a gombot, és kitör a háború, tehát úgy őrizték a határt, a Szovjetunió határát, mint semmi mást. Erre jön egy Suhansz 19 évesen egy kis repülőgéppel, és leszáll Moszkvában, a szovjet birodalom fővárosában, a Vörös térre. Persze letartóztatták, de hát picivel több mint egy évvel később aztán elengedték. Hát röhelyes volt, most fogva tartunk valakit, aki kijátszott a légvédelmünket. Minden esetre az eset a hidegháborús abszurditások egyik szimbóluma lett. És nyugaton nyilván ünnepelt, és itt jön a Suhansz, aki megmutatta a Szovjetuniónak, hogy akkor száll el náluk a birodalom fővárosában, amikor akar. Jó. Emlékszem rá, tehát a Szabad Európa Rádió egy hétig erről beszél. Tanuljunk meg repülni akkor. Learning to fly, Bigát halljuk. 7 óra 25 perckor. Jó reggelt!

Beautiful Madness. 7:30 van, lapszemlével folytatjuk. A Hargitani Pemai lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, több száz éves iratokra bukkantak a Recsenyédi templomban. Rendkívüli értékre bukkant két általános iskolás diák a Recsenyédi unitárius templomban. A karzat padlózata alatt négy kötetnyi 18-19. Századi egyházi iratanyagot találtak, amelyek mind vallási, mind település történeti szempontból kuriózumnak számítanak.

mit kerestek a padlózat alatt? Vagy ráléptek? Beszakadsz? Ki tudja. Amúgy, ha valakit érdekel a téma, elolvashatja a cikket. Gyereknapi óriás majális címmel írnak arról, hogy mire számíthatunk a hétvégén. Igazából háromnapos kikapcsolódásra. A hónap első hétvégéről elhalasztott majálist pótolja a Székelyudvarhely a hétvégén. A polgármesteri hivatal, a művelődési központ és számos civil szervezet szervezésében háromnapos, majdnem fesztiválra várják az érdeklődőket Székelyfürdőn. Ha minden igaz, akkor az idő kitart velünk. Na és keresünk még egy cikket, valami érdekes. Iskolai kezdeményezésre festettek figyelmeztető jeleket a gyalog átjárókhoz. Közlekedni is tanítják a diákokat. Közlekedés biztonsági projektet indított Légy példakép a közlekedésben, mottóval a Székelyudvarhelyi Móra Ferenc általános iskola, amelyhez a városvezetés is csatlakozott. A kezdeményezés részeként figyelemfelkeltő piktogramokat festenek a tanintézetek közelében lévő gyalogátjárókhoz. A jelzések arra figyelmeztetik a gyalogosokat, hogy telefon használat vagy zenehallgatás közben veszélyes átkelni az úttesten. Bizony, bámuljuk azt a telefont, nem nézünk se jobbra, se balra. Ha valaki oda csap minket, akkor hát persze ő a hibásod. Gyalogátjáron elütötte a gyalogost. Csak hát nem árt a gyalogosnak is figyelnie, mert a vast azt ki lehet kalapálni. Jó, összeforra a csont is, de ez utóbbit, ha lehet, kerüljük. Jó, de előbbit is amúgy, de ez utóbbi, ez ebből semmiképpen nem kérünk. Mielőtt átkelsz, az úttesten állj meg! Állj meg, a 4th Street dalának címe is. 7:33 van, jó reggel!

Az életem, azt, hogy hova tart, a hátam mögé képzelem. Láttam a fakuló házakat, szállást kérnék, de nem szabad. Végig mérnek az emberek, nézd az elejét, a végét úgysem értheted.

Nincs kedvem táncolni, don't feel like dancing, énekelt a Sissou Sisters, 7 óra 41 perc van, május 28-a, a Montjuïc Szent Bernát ünnepe, ő a hegymászok védőszentje egyébként. És ha minden igaz, ugye május hónap általában az ideális időszak arra, hogy megmásszák a földgolyónk, igen, a föld legmagasabb hegycsúcsát, a Csomalugmát. Amúgy, ha minden igaz, május vége, 29-én van az évfordulója, az első sikeres megmászásnak, azt hiszem, igen. Holnap majd kiderül. Addig is a jó irányba haladunk. Moving to the right direction, ez a gossip. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12,99 bani.

0: 9 lej 49 bani és a hazai piros hagyma kötésenként 3 lej 49 bani. Lidl 15 éve igazán megéri.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wanderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
4: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
3: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
4: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
3: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
4: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
3: Wanderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
5: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a techból varázsát. Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Ariana Grande és Twilight Zone, 8 perc választ el 8 órától, lassacskán zárjuk a Wecker második óráját is, az idő kegyes hozzánk. Remélem, hogy a következő napokban is részesülünk ebben a kegyelemben, úgy legyen, hiszen háromnapos majdnem fesztivál rendezvénysorozatra készülünk, szombat, vasárnap, hétfő, Szejkefürdő.

0: Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Dekker. Minden reggel Csabával.
1: All the people, ready for this. It's the wide world.

Bekezdődnek a ballagások. Lezárják a függetlenség sugárutat. Négyes döntőre készül a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A parajdi helyzet továbbra is nagyon súlyos, nyilatkozta az Ager Press hírügynökségnek Petres Sándor, Hargita megye prefektusa. A sóbánya elárasztása után egy évvel a történtek gazdasági és társadalmi következményei továbbra is érezhetők. A középtávú hatások nem csak Parajd, hanem az egész térség gazdaságában és a lakosság hangulatában is megmutatkoznak. A prefektus elmondta, a hatóságok továbbra is dolgoznak azokon az infrastrukturális beruházásokon, amelyek hozzájárulhatnak a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez. Hozzátette, a megyei hatóságok folyamatos kapcsolatban állnak a helyi önkormányzattal és a parajdi lakosokkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyelőre egyáltalán nem kedvező. Mától megkezdődnek

0: A ballagási ünnepségek Székelyudvarhelyen. Délelőtt 10 órakor a Városi Sportcsarnokban a Bábesbolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozat pedagógia, tanító és óvópedagógus szakának diákjai ballagnak, holnap délelőtt 10 órakor a Dr. Pallo Imre Művészeti Líceum végzősei az iskola udvarán. Szombaton délelőtt 10 órakor a Belvárosi Református Templomban tartják a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium diákjainak ballagását. A többi székelyudvarhelyi középiskola ballagási ünnepségét jövő héten tartják. Burkolathelyreállítási munkálatok miatt a Harvíz lezárja ma a Függetlenség sugárutat. A Betlen negyedi Csorgó környéki egyirányú a Gábor Áron utca és a Kicsi Posta közötti szakaszon. A lezárás 9:30 és 13 óra között fog tartani, a betonozást és az aszfaltozást követően ismét elindulhat az autós forgalom az érintett szakaszon. Az U17-es női elit labdarúgó liga 4-es döntőjére készülhet a székelyudvarhelyi Vasas Femina együttese. A 4-es döntőt június 10-én és 11-én rendezik Nagyszebenben. A sorsolás szerint az egyik elődöntőben a Vasas Femina a Krajovai Universitátia ellen játszik, a másikban a Bukaresti Rapid és az FC Argyes Pitest találkoznak. A Vasas Femina megnyerte csoportját, majd a negyeddöntőben hazai pályán 5-2-re győzte le a Prahova Ploiest együttesét, így jutott be a 4-es döntőbe. Több tízezer szurkoló érkezik meccsegy nélkül Budapestre a szombati labdarúgó bajnokok ligája döntőre, amelyen a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csapnak össze a Puskás Arénában. A magyar fővárosban közel 4000 rendőr áll szolgálatban a döntő napján. A francia, illetve az angol csapat szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásárolhattak meg, ám több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. A meteorológusok szerint ma is tart majd a nyárias időjárás térségünkben, viszont a széljárás jelentősen megélénkülhet. Csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

kibújt, aki nem. Van ilyen film is, nemrég jelent meg az első sikerű filmnek a folytatása. Aki bújt, aki nem. Jó kis film, érdemes megnézni. Na, a mozikba azt lehet, hogy már nem megy, lecsekolhatom, majd Csiki mozi még vetíti is, korábban vetítette, de azt hiszem, hogy már kifutott. Na, de azért rá lehet keresni, meg lehet találni. 7 perccel járunk 8 óra után, gyermeknapra készülünk a Tomcsa Sándor Színházzal közösen, és játékot is indítottunk ezzel kapcsolatosan a Sztár Rádió Facebook oldalán. Ott írjuk, hogy a nyeremény egy családi belépő a Barátságunk története című előadásra, amit június 1-én, vagyis hétfőn lehet megtekinteni, vagy délelőtt 11 órától, vagy délután 6 órától a moziban. A témánk, amelyre egyébként a kérdésünk, amelyre egyébként a válaszokat várjuk kommentben, hogy számodra mi a legfontosabb egy barátságban. Erre a kérdésre várjuk a válaszokat, és azok között, akik válaszolnak, sorsoljuk ki a családi belépőt, a nyertes pedig választhat a két időpont közül. Megjegyzem, ez az előadás gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt élvezhető.

0: like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változott

0: és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri? A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
3: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba! Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service.

0: az Írtójú csapat.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Butterflies, Martin Garrix. 8 óra 23 perc van, május 28-a. Ő felsége titkos ügynökének, a 007-es ügynöknek az atya született ezen a napon. Ian Flemingről van szó, az ő agyszüleménye James Bond. Ő mondta egyébként viccesen, hogy a ló mindkét végén veszélyes, közepén pedig kényelmetlen. Mondta ugye a kémregényeiről híres Ian Fleming, angol író, aki 118 évvel ezelőtt, 1908-ban született ezen a napon. Köszönjük neki, hogy megteremtette James Bondot, hiszen minden idők egyik legsikeresebb filmsorozata, franchise, ha úgy tetszik, született meg az ő regényei alapján. És hogyha rangsorolni kéne a James Bond dalokat, mert hogy minden James Bond filmnek van egy bizonyos betét dala, mindig felkérnek valakit erre, többnyire szupersztárt, hogy írjon egy dalt, vagy énekelje el. Hosszasan sorolhatnám azokat, akik tényleg hangjukat és dalukat adták valamelyik James Bond filmhez. Ha kéne rangsorolni, hát nekem a Casino Royale-nak tetszik leginkább a dala, de ha megnézzük kereskedelmi szempontból, hát maga a film is, de a betét dala is a legsikeresebb között van. Skyfall.

0: fuvarbár.
1: Kell egy fuvar már. Hát régebben, amikor ugye nem voltak buszjáratok, vonatok is ritkán jártak, bizony, akkor nagyon kellett a fuvar, stoppoltunk is rendesen. No Mercy-vel folytatjuk, 8:30 múlt 3 perccel, itt a kérdés, who do you love?

0: like that.
1: 8:39 perc az idő, ami pedig az időjárást illeti egyelőre. Hát nincs túl sok okunk panaszra, nem is kéne legyen, hiszen tegnap sajtótájékoztatón ismertette a városvezetés a háromnapos rendezvénysorozatot, amire készülhetünk mi is Szelkefürdőn szombat, vasárnap, hétfő, nyilván ebbe benne van a Nemzetközi Gyermeknap, illetve a május 1-ről elhalasztott majális két napja, és mivel ez kín lesz Szelkefürdőn, kell a jó idő. Én főleg a gyerekekre helyezném a hangsúlyt, hiszen hétfő, június 1-e az ők napjuk, és aki felnőtt, mindenki volt gyerek. És remélhetőleg minden esetben, vagy legalábbis az esetek túlnyomó részében kellemes emlékek kötnek minket vissza a múltba, a gyerekkorunkhoz. Ami esetleg rossz volt, talán még az is megszépült. Ha engem valaki megkérdezne, hogy újra átélném a gyermekkoromat? A válasz határozott igen. Újra átélném. Amúgy ez a következő dal címe is. Vastag Csaba, Dr. Béres és Sterbinski. Újra átélném.

0: like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12,99 bani. A padlizsán kilója 9,49 bani. És a hazai piros hagyma kötésenként 3,49 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.

Probably in Texas. Blake Shelton dalát hallhattuk. A Texasban minden bizonnyal rendesen süt a nap. Megolvad az aszfalt is. Mi azonban most inkább a Karib-tengerre látogatunk, amúgy is az udvarai fiatalok körében, amint láthattuk, meglehetősen népszerű hely. Son of Jamaica, Saragossa bandalát halljuk 6:30 9 óra előtt. Lassacskán zárjuk a Wecker harmadik óráját is, 9-kor jönnek a hírek.

Bekezdődnek a ballagások. Lezárják a függetlenség sugárutat. Négyes döntőre készül a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A parajdi helyzet továbbra is nagyon súlyos, nyilatkozta az Ager Press hírügynökségnek Petres Sándor, Hargita megye prefektusa. A sóbánya elárasztása után egy évvel a történtek gazdasági és társadalmi következményei továbbra is érezhetők. A középtávú hatások nem csak Parajd, hanem az egész térség gazdaságában és a lakosság hangulatában is megmutatkoznak. A prefektus elmondta, a hatóságok továbbra is dolgoznak azokon az infrastrukturális beruházásokon, amelyek hozzájárulhatnak a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez. Hozzátette, a megyei hatóságok folyamatos kapcsolatban állnak a helyi önkormányzattal és a parajdi lakosokkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyelőre egyáltalán nem kedvező. Mától megkezdődnek a ballagási ünnepségek Székelyudvarhelyen. Délelőtt 10 órakor a Városi Sportcsarnokban a Bábesbolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozat pedagógia, tanító és óvó pedagógus szakának diákjai ballagnak,

0: Holnap délelőtt 10 órakor a dr. Pallo Imre Művészeti Líceum végzősei az iskola udvarán. Szombaton délelőtt 10 órakor a belvárosi református templomban tartják a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium diákjainak ballagását. A többi székelyudvarhelyi középiskola ballagási ünnepségét jövő héten tartják. Burkolathelyreállítási munkálatok miatt a Harvíz lezárja ma a Függetlenség sugárutat, a Betlen negyedi Csorgó környéki egyirányú a Gábor Áron utca és a Kicsi Posta közötti szakaszon. A lezárás 9:30 és 13 óra között fog tartani, a betonozást és az aszfaltozást követően ismét elindulhat az autós forgalom az érintett szakaszon. Az U17-es női elit labdarúgó liga 4-es döntőjére készülhet a székelyudvarhelyi Vasas Femina együttese. A 4-es döntőt június 10-én és 11-én rendezik Nagyszebenben. A sorsolás szerint az egyik elődöntőben a Vasas Femina a Krajovai Universitátia ellen játszik, a másikban a Bukaresti Rapid és az FC Argyes Pitest találkoznak. A Vasas Femina megnyerte csoportját, majd a negyeddöntőben hazai pályán 5-2-re győzte le a Prahova Ploiest együttesét, így jutott be a 4-es döntőbe. Több tízezer szurkoló érkezik meccsjegy nélkül Budapestre a szombati labdarúgó bajnokok ligája döntőre, amelyen a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csapnak össze a Puskás Arénában. A magyar fővárosban közel 4000 rendőr áll szolgálatban a döntő napján. A francia, illetve az angol csapat szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásárolhattak meg, ám több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. A meteorológusok szerint ma is tart majd a nyárias időjárás térségünkben, viszont a széljárás jelentősen megélénkülhet. Csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani, a patlizsán kilója 9 lej 49 bani, és a hazai piros hagyma kötésenként 3 lej 49 bani. Lidl.

0: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
0: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székely udvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted? Mert minden gyermek mosolya számít.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

Carrie régi dala felújítva Lato által, Big Energy. 9:23 perc a pontos idő, egy telefonhívást tervezek. A No Sugar együttes új énekesnővel, Szőcs Renivel készülünk egy beszélgetésre. Ugye a Gyergyószent Miklósi együttes korábbi énekesnője, aki szólópályára lépett, ő volt itt a stúdióban, de most a No Sugar együttes új énekesnőjével beszélgetünk el, és van egy új daluk is, úgyhogy ha minden jól megy, akkor még ebben az órában beszélgetünk majd Szőcs Renivel. Egyelőre Pet Shop Boys, It's a Sin!

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a cson nélküli szeletelt sert és nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 19 baniért. Az 1 kg-os Gelatelli vegyes prémium fagylaltra 17 lej 99 baniért. És az 1 literes univerzális Domestos Extended Powerre 9 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol

0: korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát. Közérdekű hirdetés következik.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ennek változnia kell, Everything Must Change, énekelt Paul Young. 3,5 perc választ el 10 órától, sikerült beszélnem Szőcs Renivel, a No Sugar együttes új frontemberével. Úgy beszéltük meg, hogy akkor 10:45-kor élő kapcsolásban leszünk, és kérdezünk egy picikét a zenekar új életéről, az ő szólópályájáról, az új dalokról, idei fellépésekről, szóval lesz miről beszélni, de mindez csak a legfrissebb hírek után, amelyek 10-kor érkeznek, úgy 10:45 tájt.

Figyelemfelkeltő jelzések lesznek az átjáróknál. Több pénzt kaphatnak a kezdő pedagógusok. Angol csapat nyerte a konferencia ligát. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több pénzt kaphatnak a kezdő pedagógusok a jövő évtől. A Munkaügyi Minisztérium új költségvetési bértörvény tervezete szerint fizetésük januártól bruttó 7544 lejre emelkedhet, ez hozzávetőleg nettó 4400 lejes havi jövedelmet jelentene. Jelenleg egy felsőfokú végzettségű kezdőtanár alapbére nettó 3770 lej. A jogszabály ugyanakkor több pótlék megszüntetését is előirányozza, eltörölnék például a doktori fokozatért járó havi illetményt, valamint az érdemfokozatot is. Ehelyett teljesítmény alapú jutalmazási rendszert vezetnének be. Az egy évvel ezelőtti parajdi bányakatasztrófára emlékeznek pénteken. A katasztrófa egyéves évfordulóján két megemlékezést is szerveznek a településen. 11 órától a Sóbánya központjának udvarán a Bányász Remény Egyesület várja az érdeklődőket, akik fél 12-kor a régi bányatelepre vonulnak, ahol 12 órától tartanak megemlékezést. 18 órától a lezárt bánya bejáratához a Parajdi Vállalkozói Szövetség, a Sótörő Egyesület és a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület a Mélyben Hagyott Parajd, Sóvidék Jövőjéért és a Gyógyulásért címmel hirdetett meg eseményt. Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő gyalogátjáróknál a balesetek megelőzése érdekében. Az új piktogramok arra figyelmeztetik a gyalogosokat, hogy átkelés közben ne a telefonjukat nézzék, illetve halkítsák le a fülhallgatójuk hangerejét. Az áthúzott fejhallgató azt jelzi, hogy a zenehallgatás elnyomhatja a közlekedést.

0: Edő járművek hangját, míg az áthúzott telefon arra inti az embereket, hogy az úttesten való áthaladáskor a forgalomra figyeljenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert sokan úgy kelnek át az úton, hogy közben telefonoznak, de az is gyakori, hogy egyesek nem szállnak le a rollerről vagy a kerékpárról a gyalogátjáróknál. Megkezdődött a mini futball Európa bajnokság Pozsonyban, Románia és Magyarország is pályára lépett. A románok a D csoportban Spanyolországgal csaptak össze, az eredmény 1-1 lett, következő meccsük Anglia ellen lesz ma este 8:30-tól. A román válogatott kapusedzője a székelykeresztúri Klein László. Magyarország az E csoportban 3-2-re kikapott Lengyelországtól, ma este pedig Szlovéniával játszik. A 6 csoport első és második helyezettje, illetve a legjobb 4 harmadik jut a kieséses szakaszba. Az angol Crystal Palace együttese nyerte a labdarúgó konferencia liga döntőjét. Tegnap este Lipcsében a harmadik számú európai kupa sorozat fináléjában a spanyol Rayo Vallecano együttesét győzte le a dél-londoni együttes 1-0-ra. A mérkőzés egyetlen találatát a francia Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A Crystal Palace története első nemzetközi trófeáját szerezte. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, enyhe lehűlés jöhet, de csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulhatnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Judlo, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Keresd a Pictor Románia festék szaküzletét a Lakatosok utca 3 szám alatt, a Napkelet lakóparkkal szemben, ahol további szuper termékeket is találsz. Színusz, egy színesebb világért.

0: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkben a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Leg-

Lost Frequencies. És hát korábban még a reklámok előtt bejátszottam egy dalt, Hétköznapok a címe. Az előadó pedig, ha nem tévedek, Szakály Gergő és Szőcs Reni. Most megtehetjük azt, hogy akkor ezt a dalt elfelejtsük és jegeljük, és soha többet nem fogjuk bejátszani. Eszemágában sincs, mivel a Vekker is, az ébresztő műsorunk csak hétköznapokon szól, ez tökéletesen passzol hozzá. Viszont időközben változtak a dolgok.

0: És pont ennek a változásnak a főszereplőjével beszélgetünk, ha minden igaz, akkor ott van a vonal túlsó végén Szőcs Reni. Haló, hallasz minket? Ellenőrizzem. Elvileg kéne, ha halljon minket. Reni, ott vagy?
1: Igen.
0: Ja.
1: Igen, igen, hallak, hallak. Most már te is hallasz?
0: Igen, most már tökéletesen. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Na, mond neked valamit az a dal, hogy hétköznapok?
1: Igen, hogy nem mondaná, ugye azt a Szakály Gergő barátommal írtuk még közösen, és nagyon szeretjük azóta is azt a dalt.
0: Jó, hát időközben azért történt egy meglehetősen nagy változás, ugye egy frontember váltás minden zenekar életében mérföldkő, de a te életedben is valahol mérföldkő volt.
1: Igen, az én életemben is, mert azért egy kicsit másabb, mint a szólókarrierem, ez a felállás, azért legyünk őszintén. Az én szólókarrierem ugye ez egy kicsit ilyen lírai vonal, persze belecsempészve nyilván a ritmust ugyanúgy, de azért nem egy pop-rocknak mondható, inkább rockosabb ugye ez az új felállás. Viszont én annál inkább úgy érzem, hogy ennek itt volt az ideje, hogy megtörténjen ez a nagy változás, és nagyon örülök, hogy pont a fiúkkal hozott össze az élet.
0: Kitérünk erre, viszont a te neved egyáltalán nem cseng ismeretlenül, hiszen most ha megkérdeznéd pontosan, hogy nevezik azt a tehetségkutatót, valami akadémia, amit megnyertél?
1: Igen, igen, a Star Academy volt, így van.
0: Na mondjuk az nem tegnap volt, ugye?
1: Nem, nem, pontosan 10 éve.
0: 10 éve, és azért mégiscsak felépítettél magadnak egy szóló karriert, de ha jól tudom, valami olyasmit nyilatkoztál, hogy egész életedben erre a hívásra vártál, hogy meghívjanak frontembernek egy együttesbe. Ez mennyire igaz?
1: Azért van igazság alapja. Ugye én próbáltam kialakítani magam köré zenekar, de sokkal nehezebb. Szerintem, hogyha így szóló énekesként próbálsz magad köré építeni, valahogy mindig azt éreztem, hogy soha nem azonos volt a cél azokkal a zenekari tagokkal, akiket én magamhoz hívtam, mert ugye session zenészekből állt ez, ami azt jelenti, hogy mindenki még tartozott más zenekarhoz is, és akkor nem volt prioritás a miénk. Szóval én azért is éreztem azt, hogy valahogy egy ilyen igazi zenekar front embereként teljesen más tudnék alkotni, adni, és nagyon örülök, hogy végül úgy alakult, hogy ez tényleg megtörtént az a hívás.
0: És megjött a hívás? Hogyan fogadtad? Hogyan reagáltál így elsőre, hogy...
1: Hú, ne haragudj, most lehet, hogy elment a jel.
0: Nem, én hallak téged.
1: Igen. Jó, szuper. Akkor...
0: Tehát hogyan jött a hívás?
1: Hogyan fogadtam?
0: Igen, igen, igen.
1: Hát igazából én nagyon-nagyon örültem. Mondom, ahogy megláttam ezt a posztot, az elköszönő posztot az előző énekes lánytól, én már akkor eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lenne egy ilyen zenekarnak a frontembereként, és tényleg így otthon ez megvan a fejemben, ahogy a konyhában így eljátszom, hogy milyen jó lenne. Persze milyen nehéz logisztika egyben, hiszen ugye 2 gyermek édesanyjaként azért nem egyszerű, de utána, amikor így Boti rám írt, akkor már így ténylegesen így azt éreztem, hogyha én ennek most nem mondok, én nem állok most ennek elébe, akkor később meg fogom bánni, mert tudni fogom azt, hogy ez nekem kell a lelkemnek, hogy én ki tudjak teljesedni teljes mértékben a színpadon is, és mint előadó művész is a zenei világban.
0: Milyen volt a találkozás, az első szakmai találkozásra gondolok, az első próba? Hogyan élted meg?
1: Az első próbán már egyértelműen érződött az, hogy ez működni fog a srácokkal, és hogy itt nincsenek kérdések, csak meg kell szerezzük a rutint, a koncert rutint, és ugye össze kell érjenek a dalok, de már az első pillanatban érezhető volt, hogy ez működni fog.
0: És közben gondolom, hogy mostantól amilyen dalok készülnek, azok mind szorosan hozzád kötődnek, még akár szerepet is válasz, sőt a beszélgetésük után majd a hallgatóink is fogják hallani a Forog a Kerék című 2026-os új No Sugar dalt. De te megörököltél egy zenei repertoárt, amiből valószínűleg, hogy lesz egy válogatás, ami marad a repertoárban, ami pedig esetleg nem. De ezeket te át kell vegyed, de nem tudom mennyire a cúj értelmezés. Hogy működik ez nálad, hiszen gondolom, hogy idején lesznek fellépések, erre kitérünk egy kicsit a későbbiekben, de valószínűleg, hogy megörököltél egy egész komoly zenei bagást. Ezekhez hogy viszonyulsz? Mennyire tudod kisajátítani saját magad számára, hogy ezek Szőcs Renisen szóljanak, vagy ha úgy tetszik, a

0: akkor maradjon a no sugar, de a szőcsrenis fajtából.
1: Igen, hát ez egyébként egy nagyon nehéz feladat, mert ugye azért boti szövegei elég tartalmasak, és amellett nyilván azért ott vannak azok a dolgok, amivel azért én sem tudok teljes mértékben már úgy annyira kapcsolódni, mert ugye nagyon sok jó dal van, ami egyébként jól állt az előző énekesnőnek, viszont lehet, hogy én nem tudok annyira így azonosulni vele.
0: Szóval nem a te világod.
1: Igen, nem az én világom, nem az én lelkem. De szerencsére a fiúk ilyen téren nem szigorúak, és minden olyan dalt, amit úgy éreztem, hogy nem működhet annyira a színpadon, vagy én nem érzem annyira magaménak, azokat rakjuk a kukába, és akkor van egy ilyen best of no sugar, amit ugye gyúrunk, és akkor ugye a koncert rutinnal, ahogy megérkezik, akkor már tudjuk, hogy az így tökéletesen fog szólni majd élőben is.
0: Azért van már néhány hónapja, hogy te vagy a frontember a no sugarben. Élőben kipróbáltátok, hogy működik?
1: Igen, már túl vagyunk egyébként egy, hát egy három darab olyan koncerten, amit úgy távolunk is, mert tényleg már ilyen több dalos, és most ugye hétvégén pedig lesz még kettő, ami már kicsit a mély vízbe dob be engem is, ugyanis az első olyan koncert, ami nagy koncert, szóval ilyen 20 dalos a repertoár, és azért ott el kell, hogy mondjam, hogy még én is izgulok, hogy hogy lesz a szövegekkel, meg mind lesz. Na de állok elébe, hiszen tudtam, mit vállalok.
0: Nem tudom, ha jók az információm, most gyereknapon van fellépésetek?
1: Így van, most úgy van, hogy szombaton eszünk az alfazi napok keretein belül a nagy színpadon, este 8:30-től, és Csíkszeredában pedig vasárnap a parkba 8 órától.
0: Hazai pályán, Reni, hiszen a szülővárosod.
1: Igen. Hát így van, ez az első olyan koncertünk, ami hazai pályán, tehát Csíkszeredában debütál, úgyhogy ez nagyon izgalmas, még én is azért megmondom őszintén, hogy úgy gyűjtöm az erőmet, mert kell majd bőven.
0: Itt a környékünkön, Udvarhely környéken, Udvarhelyszéken, akár városban, akár valamelyik közeli településen, nem tudom, hogy van-e betervezve fellépés. Biztos, hogy sok fellépésetek van az idei nyára, most indul a szezon. Láthatunk valahol a közelben? Vagy szóljuk a Polginak, hogy hívjon meg Udvarhelyre.
1: Amúgy kezdve, hogy nagyon jó hírrel jövök, mert leszünk Udvarhelyen is, június 27-én.
0: Az pont a városnapokon.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy pont a városnapokon leszünk. Még ugye nem tudok fontos információkat, de azt tudom, hogy ez már fix, és aztán majd ahogy ide nyilván lesznek, azt mi is majd így posztoljuk a közösségi médiai felületeinken. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy Udvarhelyen is leszünk idén, mert el kell, hogy mondjam, hogy szerintem nekem az első alkalom, hogy én Udvarhelyen úgy lépek fel, hogy így a városnapok keretein belül.
0: Na, eljött ennek is az ideje. Hát akkor valahogy össze kell hoznunk egy személyes beszélgetést is. A No Sugar járt már itt a stúdióban, de legközelebb remélhetőleg úgy fog jönni, hogy te leszel középen, és ha hárman is jöztök, két srác, Boti, csapattárs is, te középen, és akkor nem csak hallani, hanem látni is fognak a hallgatók. Remélem összehozzuk, amikor erre jártok.
1: Muszáj, hát figyelj, azt is csináljuk, hogy a következő alkalom, akkor még a városnapok előtt, az már ugye élőben lesz nálatok.
0: Na, úgy legyen. Mit kell tudni erről az új dalról? Forog a kerék, ugye? Hát a te életedben is nagyot fordult, a No Sugar életében is nagyot fordult. Legyen egy olyan szerencsekerék, hogy jó nagy nyereményt hozzon ki. Te hogy látod? Miről szól a dal? Hogy született meg?
1: Igen, hát ugye itt ez mindenképp egy meghatározó dalocska, hiszen ugye a No Sugar életében ez az első olyan, ami már az új frontemberrel, tehát velem készült. Úgyhogy egy kicsit ilyen korszakalkotó is lesz. Mert hát ugye arra összönözi az embereket, hogy bármilyen nehézségbe ütköznek, bármilyen kihívásba, mindig menni kell tovább, az élet az pörög tovább, és bármilyen nehézség adódik, mindig jön valami, ami megmutatja azt, hogy ez miért jött, és mindig van kiút. Úgyhogy ez egy kis motiváció arra, a nehéz napokra, a kihívásokra, és erre az új korszakra, amit most a No Sugar is megél.
0: Mit üzensz a rajongóknak? Miért érdemes elmenni az udvarhelyi No Sugar koncertre, vagy ha valakinek nincs türelme, akkor akár most vasárnap a Csíkszeredaira? Mivel csábítasz minket?
1: Hát mindenképp a jó energiákkal. Ugye tudni kell, hogy van nekünk egy nagyszerű rapperünk is, aki isteni szövegeket, meg isteni dolgokat ad pluszba még a No Sugar zenekarnak, ami eddig nem volt. És tényleg olyan jó energiákkal működünk, hogy csak azt tudom mondani, hogy nagy mosolyjal és nagy feltöltődéssel tudnak majd távozni mind az összes koncertről, amin idén ugye mi ott leszünk. Úgyhogy én nagyon-nagyon ajánlom azt, hogy bárki, ha teheti, akkor vasárnap vagy szombaton látogasson egy No Sugar koncerten, mert biztos

0: nem fogja megbánni.
1: Reni, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és akkor bízom a minél hamarabbi személyes találkozóban is, nyilván a srácokkal is, hiszen itt ez most már nem szóló pálya, ez most már egy együttes, úgyhogy itt a terhek is, de a dicsfény is megoszlik. Köszönöm a beszélgetést!
0: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntök minden kedves hallgatót, és további szép napot mindenkinek.
1: Köszönjük szépen Reninek, kedves hallgatók, Szőcs Renivel, a No Sugar együttes, hát még egy darabig úgy mondjuk, hogy új frontemberével, de hamarosan azt mondjuk, hogy a No Sugar együttes frontemberével beszélgettünk, és jön a beígérdal, forog a kerék.

Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket. Wait till you're announced.

0: like music. Sztár reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
2: Gyermeknapi tombola a Ne Felejts Fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne Felejts Fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
1: Figyelem, anyuka!

0: Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés? Nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.
1: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el, és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!

Namcsebo és Jeruzsálema. 6,5 perc választ el 11 órától. Még mielőtt elbúcsúznék, azért felhívnám a figyelmet, hogy a Tomcsa Sándor Színházzal közösen ma reggel játékot indítottunk a Sztár Rádió Facebook oldalán. Van egy kérdés, arra kell válaszolni, és aki ezt megteszi, ezzel megpályázza a nyereményünket, ami egy családi belépő egy hétfői előadásra, amelynek ráadásul két időpontja van, és a nyertes választhat délelőtt 11 vagy délután 6 óra. Tessék lecsekkolni a Rádió Facebook oldalát. Viszont Weckerből és részemről mára ennyit, holnap még azért találkozunk, hiszen a tavasz és májusi hónap utolsó Weckere a megszokott időben korán reggel 6-kor indul. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes napot, a holnapi viszonthallásra. Ciao.

Figyelemfelkeltő jelzések lesznek az átjáróknál. Több pénzt kaphatnak a kezdő pedagógusok. Angol csapat nyerte a konferencia ligát. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több pénzt kaphatnak a kezdő pedagógusok a jövő évtől. A Munkaügyi Minisztérium új költségvetési bértörvény tervezete szerint fizetésük januártól bruttó 7544 lejre emelkedhet, ez hozzávetőleg nettó 4400 lejes havi jövedelmet jelentene. Jelenleg egy felsőfokú végzettségű kezdő tanár alapbére nettó 3770 lej. A jogszabály ugyanakkor több pótlék megszüntetését is előirányozza, eltörölnék például a doktori fokozatért járó havi illetményt, valamint az érdemfokozatot is. Ehelyett teljesítmény alapú jutalmazási rendszert vezetnének be. Az egy évvel ezelőtti parajdi bányakatasztrófára emlékeznek pénteken. A katasztrófa egyéves évfordulóján két megemlékezést is szerveznek a településen. 11 órától a Sóbánya központjának udvarán a Bányász Remény Egyesület várja az érdeklődőket, akik fél 12-kor a régi bányatelepre vonulnak, ahol 12 órától tartanak megemlékezést. 18 órától a lezárt bánya bejáratához a Parajdi Vállalkozói Szövetség, a Sótörő Egyesület és a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület a Mélyben Hagyott Parajd, Sóvidék Jövőjéért és a Gyógyulásért címmel hirdetett meg eseményt. Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő gyalogátjáróknál a balesetek megelőzése érdekében. Az új piktogramok arra figyelmeztetik a gyalogosokat, hogy átkelés közben ne a telefonjukat nézzék, illetve halkítsák le a fülhallgatójuk hangerejét. Az áthúzott fejhallgató azt jelzi, hogy a zenehallgatás elnyomhatja a közlekedő járművek hangját, míg az áthúzott telefon arra inti az embereket, hogy az úttesten való áthaladáskor a forgalomra figyeljenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert sokan úgy kelnek át az úton, hogy közben telefonoznak, de az is gyakori, hogy egyesek nem szállnak le a rollerről vagy a kerékpárról a gyalogátjáróknál. Megkezdődött a mini futball Európa bajnokság Pozsonyban, Románia és Magyarország is pályára lépett. A románok a D csoportban Spanyolországgal csaptak össze, az eredmény 1-1 lett, következő meccsük Anglia ellen lesz ma este fél 9-től. A román válogatott kapusedzője a székelykeresztúri Klein László. Magyarország az E csoportban 3-2-re kikapott Lengyelországtól, ma este pedig Szlovéniával játszik. A 6 csoport első és második helyezettje, illetve a legjobb 4 harmadik jut a kieséses szakaszba. Az angol Crystal Palace együttese nyerte a labdarúgó konferencia liga döntőjét. Tegnap este Lipcsében a harmadik számú európai kupasorozat fináléjában a spanyol Rayo Vallecano együttesét győzte.

0: fejezte le a dél-londoni együttes 1-0-ra. A mérkőzés egyetlen találatát a francia Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A Crystal Palace története első nemzetközi trófeáját szerezte. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, enyhe lehűlés jöhet, de csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulhatnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, Terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefestival.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Keresd a Pictor Románia festékszakű üzletet a Lakatosok utca 3 szám alatt, a Napkelet lakóparkkal szemben, ahol további szuper termékeket is találsz. Színusz, egy színesebb világért.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatát.
3: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és

0: versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
3: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
4: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely első beltéri mászótermébe.
5: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
4: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
5: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
4: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
5: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
4: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
6: Gyermeknapi tombola a Ne Felejts Fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne Felejts Fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
1: Reklámot hallottak.

Figyelemfelkeltő jelzések lesznek az átjáróknál. Több pénzt kaphatnak a kezdő pedagógusok. Angol csapat nyerte a Konferencia Ligát. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több pénzt kaphatnak a kezdő pedagógusok a jövő évtől. A Munkaügyi Minisztérium új költségvetési bértörvény tervezete szerint fizetésük januártól bruttó 7544 lejre emelkedhet, ez hozzávetőleg nettó 4400 lejes havi jövedelmet jelentene. Jelenleg egy felsőfokú végzettségű kezdőtanár alapbére nettó 3770 lej. A jogszabály ugyanakkor több pótlék megszüntetését is előirányozza, eltörölnék például a doktori fokozatért járó havi illetményt, valamint az érdemfokozatot is. Ehelyett teljesítmény alapú jutalmazási rendszert vezetnének be. Az egy évvel ezelőtti parajdi bányakatasztrófára emlékeznek pénteken. A katasztrófa egyéves évfordulóján két megemlékezést is szerveznek a településen. 11 órától a Sóbánya központjának udvarán a Bányász Remény Egyesület várja az érdeklődőket, akik fél 12-kor a régi bányatelepre vonulnak, ahol 12 órától tartanak megemlékezést. 18 órától a lezárt bánya bejáratához a Parajdi Vállalkozói Szövetség, a Sótörő Egyesület és a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület a Mélyben Hagyott Parajd, Sóvidék Jövőjéért és a Gyógyulásért címmel hirdetett meg eseményt. Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő gyalogátjáróknál a balesetek megelőzése érdekében. Az új piktogramok arra figyelmeztetik a gyalogosokat, hogy átkelés közben ne a telefonjukat nézzék, illetve halkítsák le a fülhallgatójuk hangerejét. Az áthúzott fejhallgató azt jelzi, hogy a zenehallgatás elnyomhatja a közlekedő járművek hangját, míg az áthúzott telefon arra inti az embereket, hogy az úttesten való áthaladáskor a forgalomra figyeljenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert sokan úgy kelnek át az úton, hogy közben telefonoznak, de az is gyakori, hogy egyesek nem szállnak le a rollerről vagy a kerékpárról a gyalogátjáróknál. Megkezdődött a minifutball Európa-bajnokság Pozsonyban, Románia és Magyarország is pályára lépett. A románok a D csoportban Spanyolországgal csaptak össze, az eredmény 1-1 lett, következő meccsük Anglia ellen lesz ma este fél 9-től. A román válogatott kapusedzője a székelykeresztúri Klein László. Magyarország az E csoportban 3-2-re kikapott Lengyelországtól, ma este pedig Szlovéniával játszik. A 6 csoport első és második helyezettje, illetve a legjobb 4 harmadik jut a kieséses szakaszba. Az angol Crystal Palace együttese nyerte a labdarúgó Konferencia Liga döntőjét. Tegnap este Lipcsében a harmadik számú európai kupasorozat fináléjában a spanyol Rayo Vallecano együttesét győzte le a Dél-London.

0: Brioni együttes 1-0-ra. A mérkőzés egyetlen találatát a francia Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A Crystal Palace története első nemzetközi trófeáját szerezte. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, enyhe lehűlés jöhet, de csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulhatnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22

0: 88.6.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Május 28-án itt vagyunk, és már is indul a Star délután, csütörtökön, kispénteken, ahogy szokták mondani. Hát 19-20 Celsius fok van jelenleg Székelyudvarhelyen. Azt hiszem, hogy nem panaszkodhatunk, ma is jócskán meleg van, habár mára már nagyobb szelet és viharos időt jósoltak, de az nem biztos, hogy Székelyudvarhely területén lesz. Legalábbis az előrejelzések alapján a délutáni órákban csak is napsütésre lehet számítani, és 22-23 Celsius fokra meleg van, tényleg. Meleg van, és örülünk ennek, hangolódunk a péntekre, hangolódunk a jó zenékre, és hangolódunk minden fontos információra és programra, eseményre, amiről fogunk beszélgetni itt a következő órákban. 17 óráig a mikrofonnál Bedő Erika, én kívánok mindenkinek kitartást a munkához is. Jó munkakedvet!

Egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

A Fehér Holló Kovászki meg a Vegától és Horváth Tamástól. Hát újra tavasz van, énekelték a fiúk. Az az igazság, hogy most már nyár van szerintem, ugye? Azt érezzük, hogy nyár van, meleg van, kánikula van, május utolsó napjainál tartunk, és lassan-lassan június hónapba fogunk átlépni. Június 1-e hétfőre esik, az pedig hivatalos munkaszüneti nap és gyermeknap, és ugye egyben azért is van megadva. Valamint román pünköst, hát ők egy picit pórul jártak, mert egybeesett a kettő, mi egy picit jobban jártunk, mert pünköst hétfőnk is szabad volt, valamint gyermeknap is szabad lesz. Igaz, hogy nem nekünk, mert mi teljes mértékben és gőzerővel fogunk itt lenni és műsorozni, valamint nyereményjátékot hozni gyermeknap alkalmából. Érdemes lesz figyelni a Sztár Rádió műsorait.

Nos, hogyha már gyermekjáték, vagyis hogyha már nyereményjáték, akkor a Star Rádió oldalán már a kora reggeli órákban közzé lett téve a mai játékunk is. Mert hogy már május 28-án gyereknapra készülünk a Tomcsa Sándor Színházzal közösen, és a nyeremény pedig egy családi belépő lesz a Barátságunk története című előadásra, amit június 1-én hétfőn lehet megtekinteni 11, valamint 18 órától is a moziban. És arra a kérdésre várjuk a válaszokat, hogy számodra mi a legfontosabb egy barátságban. A válaszokat pedig kommentben írhatjátok a Star Rádió Facebook oldalán a képünk alá, a nyertes pedig majd választhat a két időpont közül, és ez az előadás gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt élvezhető, úgyhogy bárki megnyeri, a családjával együtt elmehet erre az előadásra. Nagyon vagány, azt mondják, Barátságunk története ez a címe, de majd a Sztár délután folyamán egy picit még olvasgatunk a tartalmáról, arról, hogy miről szól, kik adják elő, és még természetesen a kommentekbe is bele fogok olvasni, kíváncsi vagyok, hogy számotokra mi a legfontosabb a barátságban.

Mi egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: Star Rádió. Hallgass ránk és hallgass minket.
1: Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. 3:41 lesz egy perc múlva, május 28-át írunk, és köszöntjük a családokat, hiszen ma Csanád névnap van. Ez magyar eredetű név, nagyon szép férfi név, és azt írják,

személyiségéről, hogy a családnév nyitottá tesz és viselőjében vágyat ébreszt mások megsegítésére, mivel pedig mások is bizalommal fordulnak hozzá, előfordul, hogy túlságosan is belefolyik az életükbe. Ez a név könnyed, de mégis felelősségteljes személyiség kialakítását segíti. Nagyon halogató és sok mindent másnapra tolált család, de mégis igyekszik időben elvégezni a dolgát. Hát kedves család, boldog névnapot kívánunk, Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig. Természetesen a születésnaposoknak is küldjük a felvételt, mert május 28-án ünnepeljük mindazokat, akik ma látták meg legelőször a napvilágot is, és olyan szépen süt a nap, hogy egy 1990-es slágerrel fogom köszönteni őket.

0: like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye.

0: használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanós gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
2: Isu szerelé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu szerelé néven. Isu szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
1: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak 2 gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
2: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted? Mert minden gyermek mosolya számít.
0: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Figyelemfelkeltő jelzések lesznek az átjáróknál. Több pénzt kaphatnak a kezdő pedagógusok. Angol csapat nyerte a konferencialigát. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több pénzt kaphatnak a kezdő pedagógusok a jövő évtől. A Munkaügyi Minisztérium új költségvetési bértörvény tervezete szerint fizetésük januártól bruttó 7544 lejre emelkedhet, ez hozzávetőleg nettó 4400 lejes havi jövedelmet jelentene. Jelenleg egy felsőfokú végzettségű kezdőtanár alapbére nettó 3770 lej. A jogszabály ugyanakkor több pótlék megszüntetését is előirányozza, eltörölnék például a doktori fokozatért járó havi illetményt, valamint az érdemfokozatot is. Ehelyett teljesítmény alapú jutalmazási rendszert vezetnének be. Az egy évvel ezelőtti parajdi bányakatasztrófára emlékeznek pénteken. A katasztrófa egyéves évfordulóján két megemlékezést is szerveznek a településen. 11 órától a Sóbánya központjának udvarán a Bányász Remény Egyesület várja az érdeklődőket, akik fél 12-kor a régi bányatelepre vonulnak, ahol 12 órától tartanak megemlékezést. 18 órától a lezárt bánya bejáratához a Parajdi Vállalkozói Szövetség, a Sótörő Egyesület és a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület a Mélyben Hagyott Parajd, Sóvidék Jövőjéért és a Gyógyulásért címmel hirdetett meg eseményt. Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő gyalogátjáróknál a balesetek megelőzése érdekében. Az új piktogramok arra figyelmeztetik a gyalogosokat, hogy átkelés közben ne a telefonjukat nézzék, illetve halkítsák le a fülhallgatójuk hangerejét. Az áthúzott fejhallgató azt jelzi, hogy a zenehallgatás elnyomhatja a közlekedő járművek hangját, míg az áthúzott telefon arra inti az embereket, hogy az úttesten való áthaladáskor a forgalomra figyeljenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert sokan úgy kelnek át az úton, hogy közben telefonoznak, de az is gyakori, hogy egyesek nem szállnak le a rollerről vagy a kerékpárról a gyalogátjáróknál. Megkezdődött a minifutball Európa-bajnokság Pozsonyban, Románia és Magyarország is pályára lépett. A románok a D csoportban Spanyolországgal csaptak össze, az eredmény 1-1 lett, következő meccsük Anglia ellen lesz ma este fél 9-től. A román válogatott kapusedzője a székelykeresztúri Klein László. Magyarország az E csoportban 3-2-re kikapott Lengyelországtól, ma este pedig Szlovéniával játszik. A 6 csoport első és második helyezettje, illetve a legjobb 4 harmadik jut a kieséses szakaszba. Az angol Crystal Palace együttese nyerte a labdarúgó konferencialiga döntőjét. Tegnap este Lipcsében a harmadik számú európai kupasorozat fináléjában a spanyol Rayo Vallecano együttesét győzte le a dél-londoni együttes 1-0-ra. A mérkőzés egyetlen találatát a francia Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A Crystal Palace története első nemzetközi trófeáját szerezte. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses, nyárias idő lesz térségünkben, enyhe lehűlés jöhet, de csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Valbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kedves áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vappal épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk.

0: Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

New Level Empire és a Belét fulladnék után pedig nézzük a játékot a Star Rádió Facebook oldalán, hiszen gyereknapra készülünk már is a Tomcsa Sándor Színházzal közösen. A nyeremény pedig egy családi belépő lesz a Barátságunk története című előadásra, amit június 1-én lehet majd megtekinteni 11 és 18 órától itt a Városi moziban. Az a kérdésünk, amire már 33 hozzászólás érkezett, hogy számodra mi a legfontosabb egy barátságban. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit írtatok. Na nézzük a kommenteket. Emőke írta, hogy őszinteség, bizalom és hogy mindig számíthassunk egymásra. Kádár Kata a bizalmat írta. Kincső az őszintességet és a bizalmat. Hát szinte minden komment az őszintesség és a bizalomból áll. Melinda írta, hogy egymás elfogadása. Elfogadás, tisztelet, odafigyelés, bizalom, őszinteség, kölcsönös tisztelet. Ilyen kommentek vannak. Nézzük Laura, amit írt. Laura is azt írta, hogy bizalom, őszintesség, közös élmények. Andrea, egymás iránti tisztelet és bizalom. Hát amúgy meg tényleg ez a legfontosabb egy barátságban, nem? Hogy tiszteljük egymást, bízhassunk egymásba, és őszinték legyünk egymáshoz. Szerintem mindannyian így gondolják, azért is írta mindenki ezeket a szavakat. Tisztelet, megértés, és hogy bármikor számíthatunk egymásra, írta Fancsali Emilia. Aztán Csomortani Erika azt írta, hogy elfogadás, közös idő eltöltése, és ha gond van, akkor egymás segítése. Péter Berni írta, hogy elfogadás, közös élmények szerzése, együtt töltött idő, bizalom, és hogy bármikor számíthatunk egymásra. Tehát mindenkinek igazából szinte ugyanazt jelenti a barátság. Erre a választ még várjuk 16 óra 30 percig, úgy fél öt magasságában fogok sorsolni. Aztán egy nyertesünk lesz, aki egy családi belépőt fog elvinni, és választhat majd a két időpont közül, hogy június 1-én délelőtt 11 órától vagy 18 órától nézi meg ezt az előadást. És hogy miről szól a Barátságunk története, arról is mesélek hamarosan, néhány perc múlva. Érkezik Marshmallow és Anne-Marie dala. Hát a barátokról.

Adam Lambert énekelt a 2000-es évekből, barátságunk történetéről beszéltünk, ami június 1-én lesz gyereknap alkalmából előadva. 11-től és 18 órától is itt a Városi Moziban, ez a Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely közös eseményem. Én pedig sorsolok egy családi belépőt erre az előadásra, és hétfőn pedig el lehet látogatni, vagy délelőtt, vagy pedig délután a gyereknap alkalmából. Várjuk a hozzászólásokat továbbra is a Sztár Rádió Facebook oldalán, hogy számotokra mit jelent az, hogy barátság. Az előadást egyébként 6 és 99 év közötti nézőinknek ajánlják, de hát szerintem a 100 évesek is simán elmehetnek, nem hiszem, hogy probléma lenne, hogyha valaki nem 99 éves, hanem 100 éves, viszont 6 éves kortól ajánlott tényleg ez a barátságunk története, és akkor meg is nézném gyorsan, hogy miről szól, hogy esetleg elnyernie a tetszéseteket. Ez egy mesejáték az összetartozásról. És azt írják, hogy Ábránd és Csombor gyerekkoruk óta elválaszthatatlan barátok. Együtt voltak sülve, főve, jóban, rosszban, aztán felnőtt korukban történt ez meg az. S talán el is felejtették volna a szövetségüket, ha egyszer csak egy váratlan helyen újra egymásra nem találnak. Emlékszel? Kérdezik, kacagva is emlékeznek megállíthatatlanul. Ők ketten már túl vannak az aktív életen, a szerepeken, az állarcokon, nincs már semmi, amit bizonyítaniuk kellene, csak az idő maradt és a közös múlt, és előadásuk egy visszatekintés, nem feltétlenül a nosztalgia, inkább a következő kérdések felől közelít. Mi marad az emberből, ha lehull róla a fiatalság? Mi tart meg minket a világban, mikor körülöttünk folyamatosan minden változik? Ez egy jó kérdés egyébként. Mi az a titkos szál, ami két sorsot összefűz egyetlen történetté? Az előadás pedig három művészeti forma fúziójával operál, a tánc, a szöveg és a bábjáték összjátékából próbál létrehozni egy sajátos nyelvet, és a két férfi közti szeretet sosem válik szentimentálissá, inkább egyfajta csendes, férfias hűségként jelenik meg, amely évtizedeken át kiállta az élet próbáit. És ez az előadás nem csak két ember kapcsolatáról szól, a barátság itt metaforává válik, ugye, az emberi összetartozási, a közös emlékezés hatalmái, az idővé válási és a kibékülési. Egy élet végén, amikor már nem lehet új történetet írni, az válik fontossá, hogy kivel osztottuk meg a régieket, ezt soha ne felejtsétek el ti sem. Mindegy, hogyha most valakivel nem vagytok jóban, vagy épp nem beszéltek a barátokkal, barátnőkkel, az is lehet, hogy pár év múlva, amikor újra összesodor benneteket az élet, akkor ti is csak ennyit fogtok képzelni, hogy emlékszel? Vagy kérdezni, hogy emlékszel? És akkor minden ott folytatódik, ahol abba maradt. Jó pofa ez a történet szerintem, úgyhogy érdemes elmenni erre az előadásra. Egyébként már jegyeket a jegypénztárban lehet vásárolni minden hétköznap 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között. A belépés gyerekeknek ingyenes, a felnőtteknek pedig 15 lejbe kerül. Úgyhogy én ajánlom bátran, foglaljatok helyet, én pedig sorsolok ma egy családi belépőt, amiben beletartoznak majd a gyerekek is. A halott pénz felvétele pedig a gyerekekről szól.

0: I like music. Star reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
5: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
6: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
5: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
6: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
5: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
6: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
5: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy

Itt tessék, miért parancsol, simát vagy szilvapálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilvapálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.

13:53 perc. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek 14 órai kezdettel. Május 28-át írunk, és The Beach Boys felvételével fogunk tovább menni. Előtte viszont programot ajánlok erre a hétvégére. Azon kívül, hogy óriás majál is lesz Szejkefürdőn. Tehát szombaton este filmvetítésekre lehet számítani, vasárnap óriás majál is, hétfőn gyereknapozás, három napos program kavalkád a Szejkén. Erről is hozok még néhány részletet a mai délután folyamán, viszont el ne felejtsétek, hogy most hétvégén lesz ismét a hónapvégi portékavásár, elérkeztünk ismét a hónap utolsó szombatjához. Hát most volt április utolsó szombatja, és most már május van, és szép szombatot ígérnek a meteorológusok is, mindezt csak fokozza a Kossuth Lajos utcába visszaköltöző májusi portéka. Ismét itt lesznek a legfinomabb és legszebb termékeket kínáló árusok, kis kosarakat, vászonszatrokat elő kell készíteni, és mindenkit várnak szeretettel május 30-án 9 és 14 óra között a vásárban. Lehet vásárolni, és lehet sétálgatni, utána pedig ki lehet vonulni a Szejkére, és ott is el lehet tölteni egy kis időt a délutáni órákban. Ez nem kaliforniai álom, ez a valóság. Ennyi mindenre lehet számítani a következő napokban. Már tiszta nyár van itt Székelyudvarhelyen is, annyi program van. The Beach Boys érkezik egyébként.

0: Mindennapos a medveriasztás, válságban a vasút, válogatott kapus igazolt három székre. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Válságos helyzetbe kerülhet a román vasúti rendszer a vasutasok szakszervezete szerint. A szövetség arra figyelmeztetett, hogy késik a román vasúti infrastruktúra kezelő vállalat idei költségvetésének elfogadása, ami komoly működési problémákat okozhat. A szakszervezet közlése szerint a vasúti alkalmazottak már jelenleg is túlterheltek, ezért a munkaidő esetleges csökkentése veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát. Hangsúlyozták, a költségvetés hiánya miatt karbantartási munkálatok maradhatnak el, késhetnek a fejlesztések, és fennakadások jelentkezhetnek a vasúti közlekedésben is. Több mint 1 millió lejes keretösszeget hagyott jóvá kulturális programokra Hargita megye tanácsa. A Hargita megyei kulturális központ 360 ezer lejjel hirdette meg idei pályázatait, míg a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont programjára 380 ezer lejt különítettek el. A tanácsülésen tárgyalták a Hargita útkezelő vállalat idei költségvetését is, amely 12,8 millió lejből gazdálkodhat. Az elképzelések szerint a vállalat fő feladata a megye útjain szükséges karbantartási, közlekedésbiztonsági és sürgősségi beavatkozások gyors és szakszerű elvégzése lesz. Mindennapossá váltak a medveriasztások a Hargita megyei településeken. Több helyen jelentek meg medvék a tegnapi nap folyamán is. A Fenyit községhez tartozó Kükülőkeményfalva lakói kaptak roalert riasztást délután. A kora esti órákban Székelyudvarhelyen a Tulipán utcában tűnt fel egy nagyvad, az esti órákban pedig lövétén küldtek roalert figyelmeztetést a lakóknak. Egy nappal korábban az esti órákban Székelykeresztúr és Parajd lakói kaptak figyelmeztetést. Magyar válogatott kapus igazolt a háromszéki ágyusok Erste ligás jégkorong csapatához. Arany Gergely a Ferencvárostól szerződött Székelyföldre. A 30 éves hoki kapus az Újpestnél kezdte pályafutását, a felnőttek között 2015-ben mutatkozott be, a Ferencvárosnál 8 szezont töltött, a budapesti csapattal kétszer nyerte meg az Erste ligát, 6-szor lett magyar bajnok, illetve kétszeres magyar kupa győztes is. Arany Gergely az elmúlt 10 évben 238 Erste liga mérkőzésen lépett jégre. Osztályozót játszik a Segesvári VSK férfi kézilabda csapata. Habár az együttes az összes mérkőzését elveszítette a Bölények ligájában, mégis bent maradhat. A hétvégén Brassóban három csapatos osztályozó torna lesz, két csapat maradhat bent az élvonalban, ahová feljutott a Bukaresti CEUA és a Vidombáki Teutonok együttese is. A segesváriak pénteken 14 órakor Medgyidjával, szombaton 14 órától a Cseszió Pitesttel csapnak össze. Az együttes tagjai a VSK Székelyudvarhely volt kézilabdázói, Katona Tamás és Pavel Loik. A délután folyamán is tovább tart a napsütéses szép idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól. Viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music. Sztárreklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Akció.
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek.

0: jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.

3 lesz 9 perc múlva, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan továbbra is, hamarosan pedig stúdió vendégeket is köszönhetek. Itt a Sztár Rádióban ugyanis érkezik a Tomcsa Sándor Színház részéről két vendég, mégpedig Lukács Emőke és Kállai Ágnes, akik majd a júniusi programról fognak beszélgetni és az Udvarhely Bábműhely működéséről, úgyhogy nagy szeretettel fogadjuk őket 3 órakor, és a beszélgetés az majd 3:45 magasságában fog elkezdődni. Addig is lehet menni a Sztár Rádió oldalára és kommentelgetni, válaszolgatni arra a kérdésre, hogy nektek számotokra mit jelent a barátság, ugyanis egy családi belépőt fogok sorsolni a Barátságunk története előadásra, ami június 1-én lesz gyereknap alkalmából itt a Városi Mozi termében. Ennyit a kultúráról, ennyit az előadásokról, és egy kicsit beszéljünk a sportról. Hát ott most feje tetejére áll Budapesten az élet ezen a hétvégén. Bajnokok ligája döntőjére fog sor kerülni, és ezzel kapcsolatban épp olvastam egy cikket is, hogy már nem lehet kapni kiadó lakásokat a magyar fővárosban, és hogyha vannak is kiadó lakások, ilyen Airbnb lakások, akkor azok horribilis összegekért vannak kiadva. Úgyhogy ha most hétvégén terveztek Budapestre látogatni, akkor szerintem jobb, hogyha egy picit eltoljátok pár nap erejéig, ha csak nem a BL döntőre van jegyetek, de hogyha van jegyetek, akkor nagyon szerencsésnek mondhatjátok magatokat. Amúgy azt is látom, hogy szívesen lenne házigazdája Bukarest a 2028-as UEFA Európa Liga döntőjének. Erről is hozok néhány részletet. Regina felvétele érkezik a 90-es évekből. Not even from yourself.

21 éves felvétele szeptembernek, 7:30 után. Beszéltem arról, hogy szívesen lenne házigazdája Bukarest a 2028-as UEFA Európa Liga döntőjének 2 év múlva. Csiprián Csukup főpolgármester ma a Facebook oldalán be is jelentette, hogy aláírta a Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa Liga döntő megrendezésére. És a bejegyzésében azt is közölte, hogy a Nemzeti Aréna felújítási munkálataira pénzt különítettek el a főváros költségvetésében. Szerinte hamarosan elindítják a munkálatok műszaki tervének az elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, a stadion videó kockáját pedig jövő évben a versenyszünet idején fogják lecserélni, hogy ez ne befolyásolja a mérkőzések menetrendjét. Emellett pedig megközelíthetőbbé teszik az 1200 férőhelyes felszíni parkolót is, és még amit elmondott, hogy április 2-án be is jelentette a Román Labdarúgó Szövetség, hogy folyamatban van a 28-29-es UEFA Európa Liga döntő megrendezésére benyújtandó bukaresti pályázat összeállítása, és ők mindenképp szerettek volna élni ezzel a lehetőséggel. Az már ismert, ugye, hogyha a 2026-os finálét Isztambul, a 2027-es pedig Frankfurt fogja rendezni, és akkor 28 vagy 29 az is lehet, hogy Bukarest lesz, mint helyszín. A bukaresti Nemzeti Aréna korábban egyszer még 2012. május 9-én adott otthont az Európa Liga döntőjének, akkor az Atlético Madrid 3-0-ra győzte le az Athletic Bilbaót, aztán majd lássuk, hogy ismét kapnak-e erre lehetőséget, hogy itt szervezzék meg az Európa Liga döntőt. Lesz, volt, van, foci még mindig, úgyhogy a foci kedvelők örülhetnek.

0: reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
0: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
0: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
0: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
0: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Mindennapos a medveriasztás, válságban a vasút, válogatott kapus igazolt három székre. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Válságos helyzetbe kerülhet a román vasúti rendszer a vasutasok szakszerűen.

0: szervezete szerint. A szövetség arra figyelmeztetett, hogy késik a román vasúti infrastruktúra kezelő vállalat idei költségvetésének elfogadása, ami komoly működési problémákat okozhat. A szakszervezet közlése szerint a vasúti alkalmazottak már jelenleg is túlterheltek, ezért a munkaidő esetleges csökkentése veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát. Hangsúlyozták, a költségvetés hiánya miatt karbantartási munkálatok maradhatnak el, késhetnek a fejlesztések, és fennakadások jelentkezhetnek a vasúti közlekedésben is. Több mint 1 millió lejes keretösszeget hagyott jóvá kulturális programokra Hargita megye tanácsa. A Hargita megyei kulturális központ 360 ezer lejjel hirdette meg idei pályázatait, míg a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont programjára 380 ezer lejt különítettek el. A tanácsülésen tárgyalták a Hargita útkezelő vállalat idei költségvetését is, amely 12,8 millió lejből gazdálkodhat. Az elképzelések szerint a vállalat fő feladata a megye útjain szükséges karbantartási, közlekedésbiztonsági és sürgősségi beavatkozások gyors és szakszerű elvégzése lesz. Mindennapossá váltak a medveriasztások a Hargita megyei településeken. Több helyen jelentek meg medvék a tegnapi nap folyamán is. A Fenyit községhez tartozó Kükülőkeményfalva lakói kaptak roalert riasztást délután, a kora esti órákban Székelyudvarhelyen a Tulipán utcában tűnt fel egy nagyvad, az esti órákban pedig lövétén küldtek roalert figyelmeztetést a lakóknak. Egy nappal korábban az esti órákban Székelykeresztúr és Parajd lakói kaptak figyelmeztetést. Magyar válogatott kapus igazolt a háromszéki ágyusok Erste ligás jégkorong csapatához. Arany Gergely a Ferencvárostól szerződött Székelyföldre. A 30 éves hoki kapus az Újpestnél kezdte pályafutását, a felnőttek között 2015-ben mutatkozott be, a Ferencvárosnál 8 szezont töltött, a budapesti csapattal kétszer nyerte meg az Erste ligát, 6-szor lett magyar bajnok, illetve kétszeres magyar kupa győztes is. Arany Gergely az elmúlt 10 évben 238 Erste liga mérkőzésen lépett jégre. Osztályozót játszik a segesvári VSK férfi kézilabda csapata. Habár az együttes az összes mérkőzését elveszítette a Bölények ligájában, mégis bent maradhat. A hétvégén Brassóban három csapatos osztályozó torna lesz, két csapat maradhat bent az élvonalban, ahová feljutott a bukaresti CEA és a vidombáki Teutonok együttese is. A segesváriak pénteken 14 órakor Medgyidjával, szombaton 14 órától a Cseszió Pitestel csapnak össze. Az együttes tagjai a VSK Székelyudvarhely volt kézilabdázói, Katona Tamás és Pavel Loik. A délután folyamán is tovább tart a napsütéses szép idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai tök kilója 4 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket.

0: figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromix-nél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: 4:45 után vagyunk, 2,5 percre, nagyon jó cseverésztünk itt a vendégekkel a stúdióban, úgyhogy most már itt az idő élőadásba is kapcsoljunk, a rádióhallgatók is halljanak bennünket. Itt vannak a vendégek, Lukács Emőke, az Udvarhely Bábműhely vezetője is, Kálai Ágnes közönség szervező, a Tomcsa Sándor Színház részéről érkeztek, üdvözöllek benneteket, sziasztok!
1: Sziasztok! Köszöntjük a nézőket, hallgatókat.
2: Így van, így van.
0: Így van, látnak is bennünket Facebookon. Na, ti szokva vagytok a Rivalda fénnyel, a reflektor fénnyel, úgyhogy nem olyan meglepő, azt mondtátok, hogy itt égnek a lámpák, kell
1: vannak
0: beszélni.
1: Mikrofonok.
0: Vannak mikrofonok. Igen, most már minden két hétben fogadunk vendégeket a Tomcsa Sándor Színháztól, és most örülök, hogy ti is érkeztetek, mert hogy berobbant a nyár, berobbantjátok ti is a nyarat, és a rádió hallgatók benneteket is meg kell egy picit jobban ismerjenek, pontosabban. Engem az érdekelne, hogy az, hogy közönségszervező mit jelent, mi a feladata Ágnesnek például. Az, hogy Udvarhely Bábműhely vezetője, azért nagyjából sejtjük, hogy te mit csinálsz, Emőke.
1: Nem vagyok biztos benne, hogy azért.
0: Mindent nem tudunk szerintem.
1: Igen.
0: De azért Ágnes, a te közönségszervező titulusod az azért egy picit különlegesebbnek számít.
2: Hát igen, igen, úgy, ahogy említetted te is, hogy valószínűleg többen nem tudják azt, hogy mit is takar ez a titulus. Főként a bérletesekkel való kapcsolattartás, meg a bérletesek felkutatása, a diákbérlet, felnőtt bérlet, gyerekbérlet, a pedagógusokkal való kapcsolattartás, hogy ha vannak szervezett előadásaink, akkor jöjjenek, nézzék meg, miért érdemes megnézni, hány éves korosztálytól ajánlott. Tehát, hogy ezekre általában én szervezem a közönséget, és akkor meg vannak a bérletes előadások, ahova küldjük az emlékeztetőket, fenntartjuk a nézőkben a figyelmet az előadásokról.
0: Akkor te tudsz arra a kérdésre válaszolni, hogy milyen az udvarhelyi közönség? Most kicsit tőle a nagyik.
2: Hát ez szerintem egy nyílt titok, hogy az én kedvenc közönség rétegem a gyerekközönség. Őket nagyon szeretem, mert őszinték és kritikusok, meg cukik.
1: Lelkesek.
2: Lelkesek, meg minden egyben. Én az ő reakcióikat szeretem, mert az egyből ad is egy választ, hogy milyen is az az előadás. De persze a diákbérletesek, meg a diákok, az is egy érdekes réteg, hogy van, akik nagyon kapcsolódnak, vannak, akik visszahúzódóbbak, és a felnőtt közönség pedig egy jó, kellően kritikus közönség szerintem.
0: Kritikus?
2: Jó, meg rossz értelemben is, ha lehet ilyet mondani. De egy olyan jó, egészséges rálátásuk van szerintem, hogy mi is a jó előadás adott esetben a színházunkban.
0: Akkor van igény a színházra, és van igény az előadásra.

0: Diákok részéről is, gyerekek részéről is felnőttek.
1: Hát most ma délelőtt például Farkas Lakán koncert, a mesekoncertünket játsztuk ott, és Ágnes Pikpak beszervezett 215 gyereket.
2: Csak így csütörtökön?
1: Délelőtt, igen. Úgyhogy, tehát, hogy nem csak udvarhelyen, egész udvarhely széken szervez, vagy dolgozik, viszonylag sok kapcsolattartást jelent ez.
0: Ez azért akkor nehéz feladat.
3: Van, amikor igen, egy kicsit úgy... Hát, meg szuszpanszosodunk, miközben történnek ezek az események, mert hogy mindig van valami, ami közbejön, vagy ami miatt alakítani kell ezeket.
1: Igen, vagy egy helyszín visszamondja, akkor gyorsan más kell szervezni. Kapcsolatot felvenni, igen.
0: De azért az udvarhely bárműhely vezetőjeként sem könnyűek a hétköznapok szerintem.
1: Hát, vannak nehézségei, viszont nagyon sok hálás pillanata is van, igen.
0: Jó, mielőtt rátérünk arra, hogy milyen júniusi programok lesznek itt az előadások terén, vagy hogyan működik az udvarhely bárműhely, beszéljünk a barátságunk történetéről, mert most gyereknapra készülünk, mi is veletek együtt közösen, és játékot indítottunk a kora reggeli órákban a Facebook oldalon, közben válaszolgatnak a rádióhallgatók, hogy számukra mit jelent a barátság. Nagyon jó kommentek érkeztek, őszintesség, tisztelet, elfogadás, ilyen és ehhez hasonló hozzászólások. Miről szól ez a történet? Azt láttam, hogy 6 éves kortól 99 éves korig ajánlott, de szerintem plusz, a 100 éves is bemehet, hogyha szeretne. Ez június 1-én lesz, ugye, most 11 órától és 18 órától. Miért ajánljátok a közönségnek? Még vannak jegyek? Miért lehet ez egy jó gyereknapi program?
1: Hát talán első gyereknapra főként azért, mert az egész családot megszólítja. Egyrészt a felnőtt tud nosztalgiázni, mert a történet maga egy ilyen 20-30 évvel ezelőtti idősávba van beágyazva, vagy egy múltban játszódó történet, úgyhogy a múlt eseményein nosztalgiázhat egy felnőtt, és a gyerek meg elmélyedhet egy barátságnak a kialakulásában, annak a történéseiben, és ugyanúgy, tehát a barátságok 20-30 évvel ezelőtt is ugyanúgy szövődtek, akár erre is jó rácsodálkozni, hogy a kapcsolatok azok akkor is fontosak voltak, és most is megtartó jellegűek az életünkre nézve.
0: Én amikor olvastam a tartalmáról, akkor az tetszett, hogy mindegy, hogy valakivel nem tartod egy X ideig a kapcsolatot, vagy nem beszéltek a barátnőddel, vagy barátoddal, utána lehet, hogy onnan tudjátok folytatni, ahol abba hagytátok.
1: Hát vannak kapcsolatok, amik nem nincsenek időhöz kötve, vagy térhez sok esetben, igen. Igen, erről is szól. Számomra, amiért még különleges ez az előadás, az azt, hogy több színházi technikát ötvöz. Például bábszínház is van benne, óriás bábokat mozgatunk, vagy tánc, ugye a néptánc műhellyel együtt készítettük ezt az előadást, nagyon szép, nagyon míves koreográfiák vannak benne, kollégánk Pál Attila készítette a zenéjét, azt is nagyon szeretjük, énekelünk is benne, színészi játék is van benne, úgyhogy egy egészen ilyen kis összművészeti alkotás lett.
0: Milyen az ilyen előadásokra felkészülni, amikor így több mindenki közösen együtt dolgozik, most mondtad az udvarhely néptáncműhelyt például, vagy színészek, vagy ti is még a
1: mi
0: bábokkal.
1: Nagyon vártuk, őszintén szóval mi színészek nagyon vártuk, hogy végre mindegyre van egy 4-5 évente, 3-4 évente van egy közös előadásunk a táncosokkal, és mindig várjuk nagyon, hogy ekkor van időnk egy kicsit többet beszélgetni, egy kicsit mélyebben megismerni egymás munkáját, vagy egymást személyesen is, és mi nagyon örültünk, hogy közösen melegítünk be minden előadás előtt, a tánckar vezetők tartják a bemelegítőt, és akkor általában ez úgy szokott lenni, hogy az első 10 percig bírják a színészek, és akkor onnan már olyan bonyolult elemeket tesznek bele, hogy akkor itt mi kiszállunk, de addig nagyon élvezzük. Vagy ők is esetenként bekapcsolódnak egy beszédtechnika a bemelegítőbe. Ilyen értelemben húzzuk, megtanulunk egymástól. Mi nagyon szeretjük.
0: De jó, hát akkor tényleg berobban a nyár. Június 1-én rögtön két előadással az első nap, és szerintem júniusban nem fogtok unatkozni, mert itt látom, nagyon hosszú a lista, itt nagyon sok minden van még mellé odaírva, kiegészítve, úgyhogy egy picit beszéljünk a rádióhallgatóknak akkor arról, hogy a nyár első hónapjában mire számíthatnak, milyen előadásokra látogathatnak el.
3: Hát ahogy mondtad, lesz a barátságunk története június 1-én 11 órától és 6 órától. Erről azt fontos kiemelni, hogy foglaláshoz kötött. A színházi jegypénztáránál lehet foglalni helyeket, vagy a 0743-21-21-31-es telefonszámon. Gyerekeknek természetesen ingyenes, és felnőtteknek pedig 15 lejbe kerül a jegy. Nekem például azért tetszik ez az előadás, mert mivel minden gyerekbérletes előadásnál ott vagyok, hogy felügyeljem, hogy minden rendbe menjen, az előadás

0: Alatt, így szerintem egy olyan előadás nem volt, amikor nem sírtam el magam annyira megható.
1: Ó, de jó.
0: Úgyhogy mindenképp ajánlani tudom, ezért is van ez a tág korosztály besorolás adva, hogy kicsik is megkapják szerintem a nekik valót, meg az idősebbek is, a felnőttek is, úgy mindenkinek van egy igaz barátja, aki...
2: Hát ugye most már ott iskoláskortól mehetnek.
0: Hát igen, igen. De a családosok is szerintem, hogyha egy picit kisebb, mint 6 éves a gyerek, akkor is, tehát a színvilág, meg a tánc, meg az ének, persze, meg a minden úgy magával ragadja az egész figyelmet, úgyhogy én mindenképp ezt emelném ki. Aztán, igen, ahogy mondtad, berobban a jövő hét, igazából lehetne szerintem a színháznak a hete is.
2: Tényleg? Olyan sok előadás?
0: Minden nap, nem is egy.
2: Nem panaszkodhat a közönség most. Tényleg nem panaszkodhat a közönség.
0: Úgyhogy ha valaki eddig nem jött színházba, akkor a csomó más
3: legyek
0: program
3: mellett. Legyek ki a szabadságot
0: mellett,
3: jövő hétre.
0: Lehet délelőtt, délután is jönni. Úgyhogy,
2: de jó, ez jó. Gondolom azok az előadások, amelyek már voltak előadva májusban is, vagy áprilisban.
0: Igen, ilyen a kellemes húsvéti ünnepeket, komédiánk is, az lesz jövőket szerdán is. Ez egy nagyon őrült komédia.
2: Azt sokan dicsérik egyébként.
0: Igen.
2: Több emberre beszéltem a városban, aki
3: végre lehet
2: volt.
3: Nevetni ezt a visszajelzést.
2: Igen, azt mondták, nagyon-nagyon jó volt, jókat nevettek.
3: Igen.
0: Igen.
3: Ezért is ebből a célból készült ez az előadás. Legyen könnyed, legyen üdítő, felszabadító, nevetős.
2: Habár amikor itt volt Gellért, és beszélt a rendezővel itt a műsorban velem, akkor ő nem annyire volt pozitív már, mint hogy milyen nehéz volt felkészülni,
3: hát az a színészeknek. Nem kell lássa a néző, hogy a színész
2: ez azért nem volt egy könnyű munka és egy könnyű próbaidőszak.
3: Igen. Ez nem baj, ez a
2: ezzel jár, a mi dolgunk. Hát aztán ez a ti dolgotok. Úgy csak megyünk, szórakozunk.
0: Könnyed, épp ez, hogy ha már nyár, akkor kicsit lazuljunk fel, inkább ez.
2: Tehát akkor az lesz jövő héten is, kedden és szerdán.
0: Kedden is, szerdán is, igen, és folytatódik a hét, csütörtök péntekkel, amikor a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház hozza el a Lilium című előadását. Ennek az az érdekessége számomra, hogy tankcsapda dalokkal van megízesítve az előadás, úgyhogy ha egy kicsit valaki tankcsapda fán, akkor szerintem nagyon fogja élvezni.
3: Ez ugyan egy dráma, de szívhez szóló, nagyon ajánljuk, tényleg.
0: Nagyon ajánljuk,
3: többször díjazott, színészileg is, rendezésileg is díjazott előadás. Úgyhogy...
0: Márko Eszter díszletért ilyen forkó színpadban, még nagyon érdekes. Nagyon.
2: Wow, hát ők még voltak itt ezzel, azt tudom.
3: Voltak már, ugye bérletben van az előadás, úgyhogy ez most talán az utolsó két alkalom, hogy Udvarhelyen játszva lesz.
0: Úgyhogy mindenképp érdemes megnézni.
2: Hát ezekre már jövő hétre most meg kell vásárolni a jegyet.
3: Van, akkor igen, gyorsan.
2: Ha még van, holnap már péntek, hétvégén nem lehet.
0: De lehet, mert online is lehet.
2: Lehet online is, persze, igen.
3: A saját előadásainkra,
0: hát a Liliumra is lehet, úgyhogy a barátság történetére egyedül most az, hogy előfoglalás szükséges, hogy ki tudja, hány gyerekkel jönnek a családosok.
2: Na, akkor nagy élet lesz itt jövő héten a moziban, itt a szomszédban.
3: Lesz.
2: Mert hogy ezek mind ott lesznek, ugye?
0: Ezek mind ott lesznek, igen, és azon kívül meg a Kőszív is.
3: 6-án a Szikulusz Ifjúsági Házban lesz egy vendégjáték a Pécsi Bóbita Bábszínháznak. A Kőszív című előadásukat hozzák, ami szintén egy díjazott előadás. Most a napokban kapott a Magyarországi Gyerekszemlén, gyermekszínházi szemlén egy külön díjat, úgyhogy mindenképpen egy értékes előadás. Várjuk erre is a nézőket, a családokat. És szintén lehet online foglalni rá. Vásárolni jegyet.
0: Igen.
2: Szuper, akkor ez az első hét, ez tetszik eddig. Szerintem kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek fog tetszeni.
0: Igen.
2: Június közepe, vége, az is ilyen zsúfolt? Vagy ugyanezek az előadások ismétlődnek, esetleg lesznek újak?
0: Hát lesz a 100 lejes feleség 9-én az Udvarhely Néptánc műhely.
2: Igen, az, ami nőnapkor nagyon nagy sikert aratott.
0: Igen. Meg folytatódik a kellemes húsvéti ünnepeket, abból most ebben a hónapban bőven van előadás.
2: Lesznek időpontok akkor.
0: Lesznek időpontok, igen, lesz 12-én is, meg 19-én is, és az Udvarhelyi Napok keretén belül is 25-én akkor új fent elő lesz adva. Úgyhogy meg kiemelném azt is, hogy lesz az évad utolsó stúdió előadásának a bemutatója. A Románia következő elnöke, ez a címe.
2: Az mindig jó téma.
0: Jakab Tamás egyéni előadása lesz ez.
3: Úgyhogy ma is találkoztam.

0: Tamással, a rendezővel nagyon próbálnak, készülnek. Igen.
1: Jó, hát ezek mind jók. Egyébként meg a... Igen?
2: Bocsi, csak azt akartam még elmondani, hogy a Bélai Marcell fogja rendezni, és ő rendezte a Don Juant is, meg a Pert is, úgyhogy már ez
1: hát azok is jók voltak.
0: A Don Juant, igen, koprodukcióban rendezték. Koprodukcióban, igen. Krisztiánnal, igen.
1: És a Perrel pedig voltatok kiszállni több településre is,
0: hát
1: ugye?
0: Hát igen, hál' Istennek az egy jól sikerült előadás, a Don Juan is szerintem, ezek a stúdióadások, akár a Koponya. Tehát, hogy
2: igen, a Koponya is lesz 23-án.
0: Az is, én ezteket meleg szívvel ajánlom, tényleg én is nagyon szeretem őket. És amúgy a Perrel még megyünk júniusban, Szatmárra is meg van hívva, úgyhogy ott is lesz játszva.
1: Tehát akkor nem elég, hogy egész hónapban itt előadások lesznek, még ki is szálltok, még kirándultok is, még vendégelőadásban is lesz részletek júniusban.
0: Igen, ahogy van egy kis szabad nap, akkor...
1: Ahogy van egy kis szabad nap, mentek vendégelőadásra.
0: Hál' Istennek, hát egyrészt hívnak.
1: De ez jó, hogy hívnak, hát hogy ne, büszkékkel legyünk. Szike udvarhelyi színház, elmegy. És máshol is előadja ezeket, igen, a produkciókat.
0: Másrészt meg is keressük a lehetőségeket, akár ilyen pályázat, ugye továbbjátszási pályázatokat, ahol alkalmunk van felvenni más színházi intézménnyel a kapcsolatot, és elutazni. Ezért is jön hozzánk a Pécsi Báb Színház, és aztán mi is megyünk majd Pécsre júliusban például. Uh-huh. Van egy kis fesztiváljuk júliusban, és a mesekoncertünket ott fogjuk játszani Pécsen. De most júniusban pedig Zalaegerszegre és Kaposvárra visszük az Öreg Király Hagyatéka című bábjátékunkat, és hazafele megállunk Szatmáron, és ott is játsszuk az Öreg Király Hagyatékát.
1: Wow, de jó, hát akkor a határon túl is most tényleg bőven előadás. Milyenek ezek a kiszállások? Nehéz nektek? Nehéz megélni? Vagy sőt, hogy inkább feltölt? Hogy nem csak itthon játszotok? Uh-huh.
0: Én szeretem őket. Bizonyos mértékben feltölt, egy fizikai fáradtsággal jár, mert persze, azért, hogyha még nem is muszáj, kiszámoljuk a kilométer, de azért így fejben is látjuk, hogy Székelyudvarhely is Zalaegerszeg.
1: Igen. De nem keresztül.
0: Az egy távolságba el kell jutni. Ez nyilván fárasztó benne. De amikor találkozunk kollégákkal, ottani kollégákkal, jó visszajelzéseket kapunk, kapcsolatokat építünk, vagy éppen az ottani közönség ráeszmél, hogy Székely, hát hogy tudatosítja maga, hogy honnan érkeztünk, hogy milyen jó az előadásunk, hogy eljönnek mondjuk majd ide, vagy egyszer csak összefutunk itt, és azt mondja, hogy Zalaegerszegről emlékszel rám? Persze nem, de hogy a gyerekekkel gyakran van, így megszólítnak az utcán, hogy tudod, igen.
1: Kicsi, hát persze.
0: De hogy ezek nagyon jó érzések, ezek a kapcsolatfelvételek, meg hogy érdeklődnek irántunk. Igen.
1: Akkor ezek már előre be vannak tervezve így nyárára? Mondtad már júliust is, hogy akkor június, hát, július, nézze, augusztus.
0: Elég előre tervezünk, azért szinte decemberig látjuk előre, hogy mikor, főleg a kiszállásainkat, az ilyen messzebbre utazásaink azért megvannak, igen.
1: Több kiszállás van nyáron, nem? Azért vannak fesztiválok, vannak
0: különböző... Hát lesz különböző... még most Kisvárda például. Kisvárdára a Koponya megy, ugye? Koponya Konnemarában. Az nem is tudom pontosan hányadikán, július elején
2: július
0: van.
2: Július elején valamikor.
0: Ugye az egy színházi fesztivál, oda rendszeresen járunk. Aztán júniusban Pécs, aztán augusztusban Gyergyó is lesz például, augusztus közepén.
1: Igen, ha ők jönnek át, akkor ti is menjetek.
0: Igen.
1: Na, hát jó lesz ez a június, július, augusztus. Hát ott szerintem még vannak részletesebb időpontok, ugye melyik előadás, hánykor, hányadikán, de ezeket mindig megtalálják egyébként a színház.ru oldalon, vagy a Facebook, a Tomcsa Sándor Színház Facebook oldalán.
0: Igen, vagy
1: is.
0: Az InTime-on a Tomcsa Sándor fülecske alatt. InTime,
1: ott lehet online vásárolni is jegyet, meglátják a helyjegyeket is, lehet kiválasztani jobbnál jobb helyeket. Jó, akkor a bábműhelyről még mit tudunk? A működéséről most jelenleg jól működik, rendben vagytok?
0: Nem panaszkodunk, mert hogy
1: nem panaszkodunk, de nem is dicsekedtek, vagy?
0: Mindig. Tehát örülünk annak, ami van, de pontosan látjuk, hogy mit lehetne még.
1: Hát
0: így fogalmaznék, mert ugye az, hogy a színház most egy ilyen nehezebb körülmények között működik, a kilakoltatása véget, ez a bábtagozatnak is nehézség. Eleve nekünk nem is volt saját játszóhelyünk, így még nehezebb, hogy megkeressük azokat a tereket, ahol például Udvarhelyen játszhatunk. Ezért is ebben az évadban rengeteget utaztunk, még többet, mint amennyit előző évadokban, pont azért, mert voltak olyan települések, akik be tudtak fogadni, és akkor meg miért nem mentünk volna el, hogyha itthon meg nehéz volt megteremteni azt a környezetet, ahol egy művészi bábjáték meg tud valósulni, mert a művészi bábjátéknak is pont olyan technikai feltételei vannak, vagy esetenként még bonyolultabb, mint egy nagy színpadi produkciónak. Lásd a Pöttönpannát, ahol egészen bonyolult fénytechnika van, és

0: hangosítás technika.
1: Persze, hát nem lehet akárhol játszani itt a Kossuth sarkán.
0: Igen, így. Úgyhogy ilyen szempontból ez az évad egy picit nehézkes volt nekünk is, de nagyon sok pozitívumot is hozott kapcsolatfelvételek révén például. Városon belül elég szoros kapcsolat alakult ki az Unitárius Egyházzal, a Kriza János terem kapcsán. Több koncertünk volt ott, vagy az adventi mesefoglalkozásaink, vagy ilyen adventi készületünk is mind ott zajlott, a Mikulásos koncertünk. De ugyanígy a Református Egyháznak köszönjük a József Attila utcai termet, mert ott meg a gyerekfoglalkozásainkat tarthattuk meg, vagy nem is tudom, hát mindenfele utaztunk, a legmesszebb talán Újvidékre, Szerbiába, tehát ott is volt mesekoncertünk, ott is volt egy kamaszoknak szóló a Béka király kisasszony című előadásunk. Úgyhogy így vagyunk.
1: Működtök, az a lényeg, de egyébként mióta létezik a színháznak külön bábtagozata?
0: Hát, ez egy jó kérdés, hogy igen, hogy mióta van, mert hogy bejegyzett bábtagozatunk most sincs, tehát hogy ezen dolgozunk folyamatosan, hogy egy stabil, egy állandósult, intézményesült formája legyen ennek a bábtagozatnak. Az első bábszínházi előadás az 2014-15-ös évadban jött létre, ami azt jelenti, hogy 11 éve. Ez a Cókmók, vagy a Morgolódó Szekrénymanó címet viselte, és a színházunk színészei játszottak benne. Én akkor még nem is voltam a társulat tagja, de akkor már megszületett a társulatban és a színház vezetőségében az az igény, hogy minőségi gyermekprogramokat ajánljon a közönségének. És ugyan a gyermekközönséget megpróbálja kiszolgálni, vagy megpróbálta már akkor kiszolgálni egy kialakított bérletrendszerrel, amit Csík Gyergyó és Udvarhely együtt állított színpadra, vagyis azt jelentette, hogy Gyergyó is készített egy előadást, Csík Szereda is, egy nagy színpadi mesejátékot, mi is, és akkor így ezt ilyen hármas forgóban, bérletben ajánlottuk ki. Mi is játszottunk 10 előadást Csíkban, 10-et Gyergyóban. Tehát, hogy így próbáltuk megoldani, hogy lefedjük azt a több mint 4000 gyerekbérletesünket, akik vannak. Csak ahogy telt az idő, azt így a színházban is, és főleg Szűcsolcsvári Gellért például többször hangoztatta, a saját gyermekeit is látva, hogy azért van korosztályi differenciáltság. Uh-huh. És mi ezzel a nagyszínpadi előadásokkal a 4 évestől egészen a 11 évesig, tehát ennek a korosztálynak tudtunk egy előadást ajánlani, ami beláthatjuk, tehát hogy aki egy picit is, akinek csak saját gyereke van is látja, hogy egészen más érdekel az 5 évest, mint egy 10 évest, és éreztük mi is, hogy érezte a színház is, hogy ezt valahogyan orvosolni kell, és hogy ez szakmailag sincs rendben, tehát oda kínálni kell valami olyat, ami megfelelő a korosztályoknak, és hogy a báb erre nagyon alkalmas, hogy a kisgyerekekhez szóljunk ezáltal, mert a bábszínház az egy ilyen, tehát pontosan látjuk, hogy a gyerek a tárgymozgatással és az élettelen tárgy újra, tehát az életre keltésével játszik. Tehát ez neki egy annyira automatikus és ösztönös tevékenysége, hogy ilyen módon rendkívül jól tud kapcsolódni a bábszínházhoz, vagy a bábszínház hordozta üzeneteket könnyebben érti meg, vagy teszi magáévá. És hogy ezért volt fontos, hogy akkor a bábszínházat kezdjék el ők ugye megalapítani. És akkor létrejött az első előadás. Minden évben hoztak létre még egyet, de mind a színház színészei dolgoztak benne. Nagy Regina kétszer is rendezett nálunk, ő a Szatmári Bábszínháznak az igazgatója. Viszont kellett egy ember, aki az élére áll, vagy hogy szakmailag is vezeti ezt a dolgot, és akkor én 4 év után haza költöztem Udvarhelyre.
1: Honnan?
0: A Sepsiszentgyörgyi bábszínháznál dolgoztam, de nem úgy kell elképzelni, hogy felhívtak, hogy figyú, gyere haza, hanem úgy alakult tényleg, hogy...
1: Gyere, emőke, szükségünk van rád.
0: Hanem úgy alakult, hogy én akkor eleve onnan eljöttem, és hazaköltöztem.
2: És milyen jól tetted?
0: Találkoztam én, és találkozott a színház, és így ez a felismerés, hogy hát akkor nem lehetne, hogy kezdjünk el közösen gondolkodni, és ezt elmélyíteni, vagy ennek egy nagyobb látószöget, vagy egyáltalán mélyebben is többször gondolkodni ebben, vagy többen gondolkodni, mint mondjuk egy évi egy előadás, amit néhányszor eljátszunk, hanem több legyen ebben, mert több van benne. 15 000 gyerek van, azóta felmértem, tehát itt Udvarhelyszéken van 15 000 gyerek a 3 évestől a 18 évesig, és ebből körülbelül van 4000 gyerekbérletesünk, most ebben az évadban kevesebb,
2: mert kisebb a mozi. Uh-huh.
1: Persze,
2: a
1: igen.
0: És diákbérlet is 2000, mennyi van most?
2: Olyasmi, igen.
0: Tehát ebből úgy mondjuk lefedünk 6000-et, és akkor hol van a többi 9? Uh-huh. Hát, hogy azért ebben...
1: Jó, nyilván azért már a 9-12-es

0: nem mennek nagyon bábszínházba, vagy
1: hát,
0: mennek?
1: Nem is bábszínházba, de mi abban, tehát nekünk van 12 pluszos báb előadásunk, ami, tehát ugye a bábszínház ez egy műfaj.
0: Persze, nem csak az, ilyen
1: hogy kinek a szándék az, hogy mögötte, hogy kinek készíted az előadást, annak fog szólni. Gyermek és ifjúsági színház, így is foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel, hogy érdemes lenne a régióban, Hargita megyében nincs ilyen. Tehát nincs egy színház sem, amelyiknek az lenne az alcíme, hogy gyermek és ifjúsági színház, holott, ha a magyarságunkat nézzük, vagy azt, hogy melyik megyében, milyen arányban vannak a magyar ajkúak, Hargita megye van elől, és Nagyvárad, Szatmár, tehát hogy minden magyar lakta megyében van bábszínház, vagy gyermek és ifjúsági színház, Hargita megyében nincs. És az egy olyan dolog, amit muszáj lenne most már meghallják azok is, akik ebben az ügyben tenni is tudnak, hogy mi a művészi részét mellé tesszük, nem meghatottam, csak valamit a torkomban. Egyébként a szívemen hordozom a bábszínház ügyét.
0: Az hallatszik is. Reméljük, hogy hallgatja a megyeelnök a műsort.
1: Igen, szóval ideje lenne, hogy mi a művészetet és a szakmaiságot mögé tesszük, de sajnos pénz nélkül.
0: Hát, igen.
1: Nem jutunk túl messzire. És most már ott tartunk, itt Udvarhelyen, hogy két emberünk van, aki teljes főmunkaidőben a bábtagozatnak dolgozik, és a többit, ami a kisegítő személyzet, a technika, a műszak, a közönségszervezés, a PR, azt mind a Tomcsa Sándor Színház kollégái végzik, de plusz munkaidőben. Tehát ez nem, tehát lassan akkora embertömeget mozgat meg a báb műhely, hogy szinte két, tehát simán el kellene még egy közönségszervező, hogy végig tudjon mindenhová jönni velünk. Például Szovátára most hétfőn, kedden voltunk Szovátán, Sári báb játékot játszani, oda nem tudott Ágnes eljönni velünk, hasznos lett volna.
0: Ágnesből kettőke.
2: Megpróbálok tenni az ügy érdekében.
1: Igen, tehát, hogy bővülnünk, fontos lenne, hogy bővüljünk, és nem csak azért, mert hogy ezt úri kedvünk most így ficcásan így kívánja, hanem mert így tudnánk minél nagyobb közönségréteget elérni.
0: Egyébként mi konkrétan a ti feladatotok? Még picit mesélj arról, hogy hányan, milyen funkcióban végzitek ezt a tevékenységet, mert ugye azért mindenki csak annyit lát ebből, hogy ott mozognak a bábak, a tárgyak, de
1: hogy
0: a háttér...
1: Egy bábszínházi munkaközösség az,
0: igen,
1: hogy áll
0: igen,
1: össze.
0: Hogy az így nem látunk bele a háttérbe.
1: Hát mondjuk most van a Pöttöm Panna című előadásunk, akár ezt többen is láthatták. Ott a színpadon négyen játsszuk az előadást, tehát ők mi vagyunk, akiket úgy mondjuk láthatnak. De a nézőtér mögött ott ül a fénytechnikus és a hangtechnikus, ugye ez már hat. Akkor az öltözőben felkészít minket az előadásra az öltöztető, a sminkes fodrász, tehát Kinga ő sminkes fodrász egyben. Egyébként azt is megjegyzem, hogy minden más színházban külön sminkes van és külön fodrász.
0: Nem sminkes fodrász.
1: Tehát, hogy sok esetben tényleg pluszba dolgozunk nagy lelkesedéssel, de folyamatosan jeleznünk kell, hogy ez nem minden esetben normális, és hogy szükségünk, újból mondom, szükséges a bővülés. A bővítés minden tekintetben.
0: Mert ennyi ember nem tud ennyi mindent csinálni.
1: Tudunk, egy bizonyos szintig tudunk csinálni, csak egy adott ponton nagyon elfáradunk, és akkor például ezért is van, hogy amikor egy valaki ennyire elfárad, vagy azt érzi, hogy két munkakörben dolgozik, csinálja ezt 4-5-6 évig, és kifárad is felmond. Uh-huh. És akkor elvesztünk egy olyan munkaerőt, amit évek újra betanítani valakit, vagy hogy ilyen mélységben uralja is, segítse a munkánkat, vagy a színház működését ilyen jól ismerje. Mert azért ritka az az ember, főleg a kisegítő személyzetre gondolok, aki mi még egyetemen színház közelben megtanuljuk, hogy mi az a színházi attitűd vagy viselkedésforma. De a műszakosaink, hogy akár az öltöztetőnök, nekik fel kell venni ezt, meg kell tanulni, hogy ez hogy működik. Hogy biza van az, hogy 4 napig nem vagy itthon, vagy 5 napig meg kiszálláson vagy. Biza van olyan, hogy színházfesztiválon is, és te 12-kor még ott vagy, mert az holnapi fellépő akkor akar próbálni, és kéri, hogy vasalt ki neki a ruháját. És ilyenkor a szabályok felülírodnak, a munkaidő rugalmassá kell váljon. Ezt ha nem szereted, akkor...
0: Így van, akkor nem tudod csinálni, egyértelmű. Igen. Most jelenleg mi van repertoárban? Ugye van a barátságunk története?
1: Igen, az koprodukció, ugye az nem csak a sajátunk, uh-huh. hanem az koprodukció, akkor a Pöttöm Panna van, ezt kifejezetten a 3 és 6 éves korosztálynak céloztuk be, tehát hogy elsősorban nekik szól, viszont itt is visszajöttek a jelzések a szülők részéről is, hogy annyira jó elmélyülni ebben a pihe-puha családbarát hangulatban, és úgy így megpihenni tényleg ebben a gyerekemmel az ölem.

0: nézni valamit, amit ő is élvez, és hogyha a gyerek jól van, a szülő jól
1: persze.
0: van. Ez a Pöttönpanna. Akkor repertoáron tartjuk még a Rengeteg Ábel és Kürtös Kata kalandjai című vásári bábjátékunkat, amit szinte elfelejtettem mondani, hogy júniusban a múzeumok éjszakáján,
1: na,
0: a Házlezső múzeumban játsszuk 20-án 15 órától. És az Öreg Király hagyatéka, amit most ugye az Alaegerszeg...
1: Ez ugye nagy siker.
0: Azzal túl vagyunk már a 78. előadásunkon, úgyhogy nagyon közel vagyunk, ott vagyunk valahol a 80, úgyhogy készítünk már a tortára a 80-nál.
1: És a 100-at is el kell érni.
0: Mindenképp a 100-at is meg fogjuk ünnepelni.
1: Hát akkor van ebből is bőven, tényleg nektek is itt.
0: Igen, a mesekoncertünket játszottuk ma 29. alkalommal például, és nyáron is lesz még többször játszva. A nyár a mesekoncertnek az ideje, mert ilyenkor tavaly is több fesztiválon voltunk, vagy ilyen városnapok, falunapok.
1: Jönnek a városnapok.
0: Igen, szeretik, igénylik egyre inkább ezek a rendezvények is, hogy minőségi gyerekprogramot kínáljanak. Mert tényleg az van, hogy a családos akkor érzi jól magát, ha a gyerekének minőségi program van adva, nem egy ilyen nagyon olcsó bóvlis vásárló pult, és akkor ott elköltünk valamennyi jó nagy mennyi pénzt. Szívesebben fizet be akár egy gyerek koncertre, hogy akkor ott...
1: Hát biztos, hogy sok nehézséggel küzdötök, így ahogy hallottam, de azt is hallottam, hogy lelkesen csináljátok, nem adjátok fel, szívvel, lélekkel, és most, ha így berobban a nyár, akkor szerintem még nagyobb értelme lesz annak, hogy ennyi előadást előadjatok kicsiknek is, nagyoknak is, vakáción lesznek, még többen el tudnak menni ilyen-olyan városnapokra, rendezvényekre. Te, mint közönségszervező, hogyan látod, inkább a bábműhely előadásai, vagy a nagy színpadi produkciók a kelendőbbek nyáron?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert mivel nyár és jó idő, azért megvan a kettősség ebben, de én úgy látom, hogy a családosok valahogy jobban megmozdulnak a gyerekelőadásokra, mert hogy várják azt, hogy tényleg egész évben, iskolában, óvodában vannak a gyerekeik, és akkor, hogy együtt mikor tudnak kicsit közösen eltölteni minőségi időt. De ugyanakkor a felnőtt közönség is nem mondhatnám azt, hogy nem jönnek, nehezebben jönnek, de rajtuk már inkább érződik, hogy na, inkább elmegyünk biciklizni, strandra.
1: Hát igen, igen, inkább a szabadban.
0: De a szabadtéri előadások azok mennek?
2: Igen, tehát, hogy... igen, igen.
1: És lesznek is igen, akkor igen. Azok így a jövőben?
0: Persze, igen. Persze, folyamatosan. Például a jövő évadban mi egy vásári bábjátékot tervezünk létrehozni, pontosan azért, hogy bővítsük ezt a szabadtéren játszható repertoárt.
1: Így van, igen, igen. Lehessen kimozdulni a zárt térből. Igen. Közönségnek is, meg nektek is.
0: Igen, igen.
1: Milyen motivációt, zárszót tudnátok mondani a rádióhallgatóknak, hogy miért járjanak színházba, miért jó a színház, vagy a bábszínház? Kicsit, egy picit, hogyha... Tudnánk őket csalogatni minél több előadásra? Székelyudvarhelyeket, udvarhely székelyeket?
2: Hát én azt hangsúlyoznám ki, hogy ez egy közösségi élmény, ami szerintem kár kihagyni, nem mégsem olyan, amikor mint hogyha elmennénk a moziba megnézni egy filmet, hanem utána elbeszélgetünk róla, ajánljuk, nem ajánljuk, tehát lesz egy jó kis témázgatás erről, úgyhogy és más élményt nyújt élő embereket nézni.
1: Tudunk azonosulni.
2: Meg vizslatni, hogy épp vajon ezt milyen technikával oldották meg. Legalábbis most már mi így nézzük az előadásokat. Kimerem ezt jelenteni. Úgyhogy én ezt ajánlanám mindenképp. Hogy...
0: Én nagyon szeretem, amikor az előadásaink után, ez most már rendszerré vált, hogy a gyerek előadások után bábnézegetés van, és amikor a szülő ül a széken, és csak így nézi, hogy a gyerekkel futkározik a díszletben, megfog egy bábot, megfog másik bábot, öleli, megölel minket. Tehát, hogy az előadás után van még egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen nagyon...
2: Egy hozzáadott érték.
0: Igen, egy ilyen közösségi pillanat, vagy pillanatok, amikor kicsit meg is ismerjük egymást. Tehát, hogy akár a színészt is egy picit közelebbről. A gyerek is elmondhatja, hogy neki ez miért tetszett. Vagy éppen a szülő oda sughatja nekünk is jól esik, hogy köszöni, hogy eljöhettek, és itt lehettek együtt. Tehát amit Ágnes is mondott, a közösségisége, a jelen idejűsége, az pótolhatatlan, főleg most én inkább a kisgyerek vagy a gyerekközönségről beszélek, de ugyanígy a fiataloknak is szüksége van arra, hogy még akkor is, hogyha van egy ilyen nagyon saját képernyők mögé bújás. Uh-huh. Pontosan erre van szükség, hogy egy picit kihúzzuk onnan őket, és meg

0: próbáljunk kapcsolatot teremteni. Vagy akár egy drám csináltuk tavalyi évadban, most erre nem jutott energia, hogy az előadásaink után, a diák előadásaink után levezető foglalkozásokat tartottunk, és meglepő módon rezonáltak rá a diákok. Igényük volt, hogy kimondhassák, hogy mi a véleményük, vagy mi a gondolatuk, vagy melyik karakter érintette meg őket. Úgyhogy a jó lehetőség.
1: Mi is örülünk egyébként, hogy közelebbről tudtunk beszélgetni veletek és megismerni benneteket, úgyhogy mi sok sikert kívánunk és kitartást a nyári szezonra. Azért még az is lehet, hogy jöztök a nyár folyamán ide a stúdióba, várunk szeretettel. Kíváncsi, hogy 2 hét múlva kik lesznek a vendégek, de itt vagyunk és várunk, és jó sok szórakoztatást kívánunk nektek. Szépen.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a barna grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12,99 bani. A padlizsán kilója 9,49 bani. És a hazai piros hagyma kötésenként 3,49 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely.

0: első beltéri mászótermébe.
1: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
0: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
1: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
0: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
1: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
0: Wonderworld Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.

Hogy itt tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.

Mindennapos a medveriasztás, válságban a vasút, válogatott kapus igazolt három székre. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Válságos helyzetbe kerülhet a román vasúti rendszer a vasutasok szakszervezete szerint. A szövetség arra figyelmeztetett, hogy késik a román vasúti infrastruktúra kezelő vállalat idei költségvetésének elfogadása, ami komoly működési problémákat okozhat. A szakszervezet közlése szerint a vasúti alkalmazottak már jelenleg is túlterheltek, ezért a munkaidő esetleges csökkentése veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát. Hangsúlyozták, a költségvetés hiánya miatt karbantartási munkálatok maradhatnak el, késhetnek a fejlesztések és fennakadások jelentkezhetnek a

0: vasúti közlekedésben is. Több mint 1 millió lejes keretösszeget hagyott jóvá kulturális programokra Hargita megye tanácsa. A Hargita megyei kulturális központ 360 000 lejjel hirdette meg idei pályázatait, míg a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont programjára 380 000 lejt különítettek el. A tanácsülésen tárgyalták a Hargita útkezelő vállalat idei költségvetését is, amely 12,8 millió lejből gazdálkodhat. Az elképzelések szerint a vállalat fő feladata a megye útjain szükséges karbantartási, közlekedésbiztonsági és sürgősségi beavatkozások gyors és szakszerű elvégzése lesz. Mindennapossá váltak a medveriasztások a Hargita megyei településeken. Több helyen jelentek meg medvék a tegnapi nap folyamán is. A Fenyit községhez tartozó Kükülőkeményfalva lakói kaptak roalert riasztást délután. A kora esti órákban Székelyudvarhelyen a Tulipán utcában tűnt fel egy nagyvad, az esti órákban pedig lövétén küldtek roalert figyelmeztetést a lakóknak. Egy nappal korábban az esti órákban Székelykeresztúr és Parajd lakói kaptak figyelmeztetést. Magyar válogatott kapus igazolt a háromszéki ágyusok Erzteligás jégkorong csapatához. Arany Gergely a Ferencvárostól szerződött Székelyföldre. A 30 éves hoki kapus az Újpestnél kezdte pályafutását, a felnőttek között 2015-ben mutatkozott be, a Ferencvárosnál 8 szezont töltött, a budapesti csapattal 2-szer nyerte meg az Erzteligát, 6-szor lett magyar bajnok, illetve 2-szeres magyar kupa győztes is. Arany Gergely az elmúlt 10 évben 238 Erzteliga mérkőzésen lépett jégre. Osztályozott játszik a segesvári VSK férfi kézilabda csapata. Habár az együttes az összes mérkőzését elveszítette a Bölények ligájában, mégis bent maradhat. A hétvégén Brassóban 3 csapatos osztályozó torna lesz, 2 csapat maradhat bent az élvonalban, ahová feljutott a bukaresti CEUA és a vidombáki Teutonok együttese is. A segesváriak pénteken 14 órakor a Medgyidjával, szombaton 14 órától a Cseszió Pitestel csapnak össze. Az együttes tagjai a VSK Székelyudvarhely volt kézilabdázói, Katona Tamás és Pavel Loik. A délután folyamán is tovább tart a napsütéses szép idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a cson nélküli szeretelt sert és nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 19 baniért, az 1 kg-os gelatelli vegyes prémium fagylaltra 17 lej 99 baniért, és az 1 literes univerzális Domestos Extended Powerre 9 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Keresd a Pictor Románia festék üzletet a Lakatosok utca 3 szám alatt, a Napkelet lakóparkkal szemben, ahol további szuper termékeket is találsz. Színusz, egy színesebb világért.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted? Mert minden gyermek mosolya számít.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0

0: 0747 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
1: Sztár Rádió. A legnagyobb slágerek változatosan. A Sztár délután utolsó órájában vagyunk. Hamarosan sorsolni fogok egy családi belépőt, ugye, a Barátságunk története című mesejátékra. Itt voltak a Tomcsa Sándor Színház részéről az elmúlt órában. Velük beszélgettem. A beszélgetést vissza lehet hallgatni és nézni a Rádió Facebook oldalán. És közben itt olvasgattam egy picit a turisztikáról, mert hogy most már az az időszak következik mindannyiunk életében, hogy ha már június, akkor tervezzük, szervezzük a kiruccanásokat, kirándulásokat, nyaralásokat, és képzeljétek, hogy Magyarországon van Európa legjobb családbarát turisztikai desztinációja. Nem tudom, hogyha kérdezném, hogy tippeljetek, melyik ez a hely, akkor mit mondanátok, de szerintem sokan mondanák a Balatont, és igen, a balatoni régió nyerte el a Best Family Destination in Europe díját, amely nemzetközi visszaigazolása annak, hogy a Balaton ma már Európa egyik legkomplexebb és legélhetőbb családbarát turisztikai desztinációja. És a Visit Balaton 365 által benevezett régió az elmúlt évek tudatos desztináció fejlesztési munkájának köszönhetően nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménye térként vált ismerté a nemzetközi turisztikai piacon. És a díj különösen fontos visszajelzés arról, hogy a Balaton sikeresen építi 4 évszakos turisztikai kínálatát. Én az az igazság, hogy bármelyik évszakban szívesen elmennék a Balatonra, valamiért feltölt, és mindig megnyugszik ott az ember. Úgyhogy nyugodtan mehettek, tervezhettek oda is kirándulásokat, mert Európa legjobb családbarát turisztikai desztinációja a Balaton. A nyerteseket a nemzetközi szakmai zsűri választotta ki. A 2026-os mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így hát a balatoni régió elismerése azért kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít. És a strandolás mellett kulturális, aktív és ökoturisztikai élmények széles választékát is kínálja. A várak, a múzeumok, a látogatóközpontok, a kalandparkok, állatparkok és természetközeli attrakciók egész évben látogathatók a Balatonon, miközben a Balaton felvidék és a Kis-Balaton természeti értékei különleges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak minden korosztály számára. És a legnagyobb erősséget talán a régiónak az, hogy biztonságos, családbarát környezet és minőségi szolgáltatások folyamatos fejlesztése. Hát kicsi zárójelbe azt is oda tesszük, hogy elég drága régió, de hát most már, ha díjat is nyertek el, akkor valamiért érthető is az, hogyha egy-két finomság drágább, mint itthon. Habár azért mi sem dőlhetünk annyira hátra, mert akár milyen országokban vagy városokban fordulunk meg, mindig szinte rájövünk arra, hogy itthon vagy drágább egy adott menü, egy adott főétel, egy adott nem tudom, limonádé vagy fröccs, mint például egy fővárosban, vagy hogyha nem is drágább itthon, de minimális a különbség az ár érték arányban, úgyhogy igen, a Balaton szerintem egy jó hely. És hogyha már Balaton, akkor itt van a Bagosi a Balaton című dalával.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

első emelet és a Madame Pompadour 1986-ból. Lezárom a játékot, és a Tomcsa Sándor Színházzal közösen ugye gyermeknapra megajándékozunk valakit egy családi belépővel a Barátságunk története című előadásra, ami június 1-én lesz majd 11 órától, vagy 18 órától. A nyertes majd eldönti, hogy melyik az az időpont, amit ő szeretne kiválasztani. És hát akkor a program segítségével fogok kérni egy nevet, mégpedig a hozzászólók közül. A szerencsés nyertesünk pedig nem más, mint Lukács Anna Mária, aki azt írta, hogy számára a barátság őszintességet és tiszteletet jelent. Hát köszönjük szépen, Anna Mária, a kommentet, és gratulálunk neked, hamarosan privátban is fel fogjuk venni a kapcsolatot, és elmondjuk a részleteket, de az a lényeg, hogy ha hallgatod a rádiót, akkor már most mondom, hogy fel kell hívd majd a jegypénztárat 0743 21 21 31, és ott majd kell szólni, és kihangsúlyozni, hogy nyertetek a Sztár Rádió játékában, és szeretnétek helyet foglalni az előadásra. Úgyhogy remélem, hogy örömet okoztunk számotokra és a családnak is. Remélem, hogy vannak gyerkőcök is, akik majd értékelni fogják ezt az előadást. Hamarosan még jelentkezünk játékkal, így gyereknap közelettével, pontosabban jövő héten, június 1-én rengeteg gyereknapi játékkal készülünk. Nektek érdemes lesz hallgatni akkor is a műsorokat. Sziszi Kecsel megyünk tovább, maradunk 1986-nál.

0: I like music.
1: Sztárreklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csapj le a cson nélküli szeletelt sert és nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 19 baniért. Az 1 kg-os gelatelli vegyes prémium fagylaltra 17 lej 99 baniért. És az 1 literes univerzális Domestos Extended Powerre 9 lej 99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dino parkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!

0: 9 perc múlva érkeznek az utolsó hírek itt a Sztár délutánban 17 órától Katona Zolitól, aztán majd holnap reggel 6-kor Csaba vár benneteket a jó ébresztő vekkerrel, a kávé mellé pedig szólnak majd a legnagyobb slágerek változatosan, de akár a délutáni kávé mellett is szólhatnak a jó zenék, mert hogy a Sztár délután végéhez érkeztünk, de a zenék társaságában, akár az esti órákban is még a 100.8-on lehettek. Jó munkakedvet, továbbra is kitartást, közlekedésként pedig csak annyit tudok mondani, hogy Máréfalván marják az aszfaltot, váltakozva engedik a forgalmat, enyhébb torlódásra kell majd számítani, ezen kívül pedig valószínű, hogy a város központban is van torlódás és dugói Székelyudvarhelyen. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek! Négyes szit felvételével fogok elköszönni, holnap találkozunk pénteken, én Bedő Erika voltam, sziasztok!
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a

Mindennapos a medveriasztás, válságban a vasút, válogatott kapus igazolt három székre. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Válságos helyzetbe kerülhet a román vasúti rendszer a vasutasok szakszervezete szerint. A szövetség arra figyelmeztetett, hogy késik a román vasúti infrastruktúra kezelő vállalat idei költségvetésének elfogadása, ami komoly működési problémákat okozhat. A szakszervezet közlése szerint a vasúti alkalmazottak már jelenleg is túlterheltek, ezért a munkaidő esetleges csökkentése veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát. Hangsúlyozták, a költségvetés hiánya miatt karbantartási munkálatok maradhatnak el, késhetnek a fejlesztések és fennakadások jelentkezhetnek a vasúti közlekedésben is. Több mint 1 millió lejes keretösszeget hagyott jóvá kulturális programokra Hargita megye tanácsa. A Hargita megyei kulturális központ 360 ezer lejjel hirdette meg idei pályázatait, míg a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont programjára 380 ezer lejt különítettek el. A tanácsülésen tárgyalták a Hargita útkezelő vállalat idei költségvetését is, amely 12,8 millió lejből gazdálkodhat. Az elképzelések szerint a vállalat fő feladata a megye útjain szükséges karbantartási, közlekedési

0: és biztonsági és sürgősségi beavatkozások gyors és szakszerű elvégzése lesz. Mindennapossá váltak a medveriasztások a Hargita megyei településeken. Több helyen jelentek meg medvék a tegnapi nap folyamán is. A Fenyit községhez tartozó Kükülőkemény falva lakói kaptak roalert riasztást délután. A kora esti órákban Székelyudvarhelyen a Tulipán utcában tűnt fel egy nagyvad, az esti órákban pedig lövétén küldtek roalert figyelmeztetést a lakóknak. Egy nappal korábban az esti órákban Székelykeresztúr és Parajd lakói kaptak figyelmeztetést. Magyar válogatott kapus igazolt a háromszéki ágyusok Erzteligás jégkorong csapatához. Arany Gergely a Ferencvárostól szerződött Székelyföldre. A 30 éves hoki kapus az Újpestnél kezdte pályafutását, a felnőttek között 2015-ben mutatkozott be, a Ferencvárosnál 8 szezont töltött, a budapesti csapattal kétszer nyerte meg az Erzteligát, 6-szor lett magyar bajnok, illetve kétszeres magyar kupa győztes is. Arany Gergely az elmúlt 10 évben 238 Erzteliga mérkőzésen lépett jégre. Osztályozott játszik a Segesvári VSK férfi kézilabda csapata. Habár az együttes az összes mérkőzését elveszítette a Bölények ligájában, mégis bent maradhat. A hétvégén Brassóban háromcsapatos osztályozó torna lesz, két csapat maradhat bent az élvonalban, ahová feljutott a bukaresti CEUA és a vidombáki Teutonok együttese is. A segesváriak pénteken 14 órakor Medgyidjával, szombaton 14 órától a Cseszió Pitesttel csapnak össze. Az együttes tagjai a VSK Székelyudvarhely volt kézilabdázói, Katona Tamás és Pavel Loik. A délután folyamán is tovább tart a napsütéses szép idő, a meteorológusok szerint a széljárás megélénkülhet, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
5: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között.

0: Románia festék szaküzletet a Lakatosok utca 3 szám alatt a Napkelet lakóparkkal szemben, ahol további szuper termékeket is találsz. Színusz, egy színesebb világért.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüböröi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
0: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
2: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a HAM-on. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.

0: Your husband is coming.
1: Sztár Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket!

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.

0: között. Részletek vibefestival.ro. Figyelem, akció!
1: Ha bútor, akkor rózsafa.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
0: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió.

0: I guess you moved on really easily.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatát.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sörbetre.

0: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
1: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
0: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
1: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.

0: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
1: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
0: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
2: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!

0: like music.
1: Star reklám.
2: A Delcamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezésre.

0: 061 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
1: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
2: Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promo. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Judlo, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24+ órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a világszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
9: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
10: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
11: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Gyermeknapi tombola a Ne Felejts Fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne Felejts Fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj! Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok.

0: like music. Star reklám. Terminálból,
1: terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra. Figyelem, Vibe rajongók! Most érdemes összehívni a társaságot, mert megérkezett a Vibe Squad promó. 3+1 jegy, így fejenként 125 lejt spórolhattok. És az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Ott lesz Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.

0: jársz. Színusz, egy színesebb világért.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: kedvezményes áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
0: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!
8: Sztár Rádió!
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sörbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
2: Isuszér elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszér elé néven. Isuszér elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
4: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát. Közérdekű hirdetés következik.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Érzem a nyarat a szívemben. Lehet álomhajó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed, ha belülről nem vagy szabad, és a világ

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

missing mind, same old us, before we learned our truth.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul.